a Ritka zenekar magyar ózdi dallamai, majd a Bajkó zenekar következik Táncházban című műsorunkban. Mindkét összeállítást a Dankó Rádió felkérésére 2021-ben játszották hangszallagra a muzsikusok.

immár 3 éve kértük meg Lukács Miklóst, Szokolai Dongó Balást és Gerőj Tamást, a remek ütőhangszerest, hogy muzsikálják el kedves dalaikat, kompozícióikat stúdiónkban. Ezek közül válogattam Lukács Miklóstól a Csillagok, csillagok kezdetű közismert népdal feldolgozását, illetve Szokolai Dongó Balázs és Gerőj Tamás duójától pedig a Madárkertet.

feldolgozások után visszatérünk az eredetihez hű megszólaláshoz, melynek egy példáját Csenki Zalán mutatja be, aki egy kárlamát, egy szerb táncdallamot játszik, s aztán a Danubia Tambura zenekar felvétele szól. E két zenét 2017-ben rögzítettük a Dankó Rádió stúdiójában.

kedves hallgatóink, Galgamenti és Hajdúsági dallamok zárják ma esti Táncházban című műsorunkat a Naszály, majd a Bakator zenekar előadásában. Az első felvétel 2019-ben, a második 2017-ben született a Dankó Rádió felkérésére. Mivel műsoridőnk vége felé járunk, munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Dóman Sándor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekin, amen!
1: Néném, azt mondja, szabad-e pünkösdül?
2: Szabad, csak szépen pünkösdülletek.

0: tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki náme, megnézem a királyniatokat, édese vagy savanyú, ó, igen, édes, nasztalj egy kis ajándék.
0: Köszönjük szépen, na gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet.
2: A Vitnyédi pünkösdölővel köszöntöm a hallgatókat pünköst hetében. A húsvétot követő 50. napra eső pünkösd a keresztény egyház egyik főünnepe, annak emlékére, hogy Jézus mennybe menetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A legjellegzetesebb pünkösdi népszokások az ügyesség próbákkal egybekötött pünkösdi királyválasztás, a pünkösdölő, mint köszöntés, valamint a kislányok pünkösdi királyné járása, de ezen kívül is sokféle hagyomány kapcsolódik e jeles naphoz. Ezek egyike az úgynevezett törökbasázás vagy törökbasa járás, amely kizárólag néhány nyugat-magyarországi faluban fordult elő, s néhol esővarázslás is követte. A Sopron-Horpácsi törökbasa járás eredet mondája szerint Kőszeg török ostroma idején egy sánta török fiú ott rekedt a faluban. A legények elfogták, és láncra verve vezették végig a falun, de a község vénjei félve a törökök megtorlásától azt tanácsolták, hogy ne bántsák a foglyukat. A török fiú egy falubeli öregasszony

0: A házaknál az ajtó előtt énekeltek is. A házbeliek pedig pénzt és tojást adtak nekik. Hallgassunk bele Manga János 1972-es felvételébe, amelyen az 1916-os születésű Pap László mutatja be a gyűjtőnek a szokást.
1: Kedves Pap László, mi is volt az a török basa?
2: Az úgy volt, hogy egy gyereket gatyába alul fölöltöztettünk, kitöntük neki szalmából a gatyaráncokat, ugye, hogy nagy hasa legyen a hasát is. Átfűztük a folyói harsot fölfelé is, fölfelé csúcsba ment, lefelé meg befőtte az egész testet. Aztán akkor egy botot átújtunk a hasán, a ketten vezettük. Aztán akkor mentünk házról házra. Az én gyerekkoromban, 30-32-ben.
1: Na most még voltak ott többen is.
2: Igen, már volt, aki szedte a tojást, meg szedte a pénzt, meg a többi gyerek is késértek bennünk. Minden házhoz bementünk. A konyhajtóba megálltunk, ugye, nem is kérdeztük hát, hogy szabad-e neve, csak mindjárt elkezdtük, mert biztosabb volt, hogy valamit kapunk. Akkor apünkösdi rózsa, kihajlik az útra, jaj, nincs ki, fölszedje ezt a piros rózsát. Szedd föl, te kislány, közd belőle bokrétát, ennek a legénynek dugd a süvegébe. Majd, ha mennek katonának, akkor lányok verbúválnak, tarka gyukom tojta, szentgyöd virág hozta, gyógy ingem lobogó, sárga csizmám kopogó, elhozta az Isten piros pünkös napját, mi is meghordozzuk szegény török basát. Segillék, segillék szegény török basát egy pár tojással, vagy egy pár katonai forinttal.
1: Erre aztán mi történt? Kaptak katonai
2: forintot? Hát erre vagy katonai forintot adtak, vagy tojást adtak. Azt a kosárra bele, azt eladtuk, aztán elosztoztunk rajta.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: egeret.
1: Dankó Rádió. A Tiszatónál FM 105,2. A magyar zene rádiója.

pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

Fújtad csak ki rajtam a bosszúját. Ha haragszik, cibálja ki több lavaját. Fújtad csak ki

Most is vajon szerető, hogy a célnak igényle, sose feleltem. Most is olyan szerető, hogy a

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, ír.

0: kitapszol a kocsmában, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp,
1: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A magyar zene rádiója.

ragyognak, fehér szexu tulipán, legszebb legény a

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

megis tudnék.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, a mai első alkalom online lesz. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárcavezető közölte, minden kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatásokat teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Szabolcs-Szatmár-Berekben folytatódik a héten a szúnyogírtás, a biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Jelenleg 2 és 12 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 8-11 fokot mérnek, az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jaj, erről a zsákba macska minden gondolatról eszembe jutott valami, csak még nem tudom, hogy elmerjem-e mondani. Na mindegy, majd összegyűjtöm a bátorságot. Jó reggel, derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 19-e van, kedd. 7 perccel múlt, 6 óra a mikrofonnál Hajdú Tibor, munkatársaim, a Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Remélem, hogy tetszeni fog, amit kínálunk a következő 4 órában is. Akár információban, akár muzsikában. Nézzük, hogy mit kínálhatok, milyen zenéket. Kálmán Imre cirkusz hercegnőjéből hallhatják nem sokára Mr. X belépőjét, Berkes János előadásában. Maga nősember vagy boldog, ezem a Mihály slágerét Kalina Enikő énekli majd. A nóták között hallhatják az anyós nótát, Hollai Bertalan előadásában. Tánccsárdásokat énekel Szigeti Fercsi. És természetesen, ahogy szoktuk, megnézzük, hogy milyen időjárás várható a következő 1-2 napban. Névnapos köszöntés is lesz, illetve egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról, majd az óra második felében, nem sokára pedig a szokásos kalendárium, elsőként Bangó Marika énekel, a nóta címe Rózsafa bólogat a kert közepén. Lendvai Csócsi József és zenekar a kísér. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: veled, meg dolongszál a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre.
1: Rögves, 4:07, jó reggelt!
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1465-ben ezen a napon második Pál pápa Vitéz Jánoshoz és Janus Pannoniushoz intézett bullájában engedélyezte a Pozsonyi Egyetem felállítását. 1578-ban Pünkösd napja esett május 19-ére, és ekkor a budai várban felrobbant egy lőportorony, legalább 1000 ember halt meg ebben a katasztrófában. A török uralom alól Székesfehérvár 1688. május 19-én szabadult fel, ami még 1543-ban került az oszmánok kezébe ostrommal, míg 14. Lajos francia király 1705-ben ezen a napon ismerte el II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmének. Először használták a kronométer elnevezésű hajózási időmérő műszert 1736-ban bizonyítottan ezen a napon. Ezzel a hajóút földrajzi hosszúságát tudták meghatározni. Bonaparte Napóleon megalapította a becsületrendet, a legmagasabb francia állami elismerést 1802. május 19-én, míg a föld egyik leghosszabb, közel 20 km hosszú vasúti alagútját az Alpokban ezen a napon nyitották meg 1906-ban. Az orosz balett 1909-ben ezen a napon mutatkozott be. Szergej Gyagilev szervezte az első párizsi orosz évadot, és ennek keretében történt a bemutatkozás. A Mars 2 űrszondát 1971-ben ezen a napon bocsátották fel a Szovjetunióban, mely november 27-én első ember készítette szerkezetként, elérte a Mars felszínét. A dán parlament elfogadta a skandináv országhoz tartozó Grönland autonómiáját bővítő törvényt 2009-ben, 2018-ban pedig ezen alapon tartották Harry herceg és Meghan Markle színésznő esküvőjét. A jelenben pedig a folytatásban Berkes János előadásában hallgatjuk meg Mr. X belépőjét, Kálmán Imre cirkuszhercegnőjéből, Baranyai István és zenekara kíséretével.

Nyári hasra fordul az időjárásunk, a következő napokban a hőmérséklet tekintetében mindenféleképpen derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat csak elő kisebb eső zápor, az északi-északnyugati szél pedig már csak az ország középső harmadán lehet helyenként élénk, ma 17-23, holnap pedig már 21 és 26 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Virágos nyár az életem, Jákó Vera felvétele kifejezetten aktuális, Magyar Imre és zenekara kíséri a reket.

0: Klikkó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.
1: Ami nap, hogy

Celesta, Dukász, Milton és Vulkán napja is van ma. Derűs nap, az jó reggelt kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják. Május 19-e főnévnaposai, Ivók és Milánok. Az Ivó, gondolhatnánk, hogy szláv eredetű, mert hogy kétségtelen, hogy az Iván az Ivóból eredetethető, viszont germán az eredet, a jelentése pedig tiszafa, a Milán pedig viszont szláv eredetű és kedvest jelent. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, részletet hallhatnak a Mary Poppinsból Márkus László előadásában. Szállva korom, szállva korom.

vagy a sarkadi határ, magam leszek benne a betyár.

0: perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Második Miklós orosz cár ezen a napon született 1868-ban, ő volt az orosz birodalom utolsó cárja. Szintén május 19-én született Vietnám első demokratikus vezetője, vagy a demokratikus Vietnám első elnöke és miniszterelnöke, Ho Chi Minh 1890-ben, Bajor Gizi, Kossuth Díjas művészünk 1893-ban született május 19-én, Vasari Piri 1901-ben, a brit Schindler, Sir Nicholas Winton, brit tőzsdeügynök 1909-ben született ezen a napon, a második világháború előestéjén 10 000 prágai zsidó gyermeket mentett meg ő. Bert Hardy, angol fényképész, a sajtófotózás egyik úttörője 1913, május 19-én született. Pete Townshend, a Who együttes gitárosa, talán sokan emlékeznek rá, ilyen karkörzéssel pengette a gitárját koncerteken, egészen elképesztő látvány volt. Az énekes pedig a mikrofont pörgette, gondolom nagyon erősen oda volt szigetelő szalagozva a kábelhez. Na, Pete Townshend 1945-ös születésű, Bubik István, ó, a drága Bubik István, Jászai Mari díjas művészünk, érdemes művész is volt. 1958-ban született ezen a napon, és milyen értelmetlen, bolond tragédia, hogy ő elhunyt abban az autóbalesetben. És szintén ezen a napon született Oroszlán Szonya és az uruguayi énekesnő, színésznő, a Vadangyal főszereplője Natalia Oreiro is. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindennyiukat, jó egészséget. A Paganini című Leháróperetből játszom részletet önöknek, egy kis kalanda címe, Leocki Éva és Palcsó Sándor énekel.

Derűs nap, jó reggelt kívánok! Hamarosan 7 óra kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig Zsoldos Imre csodálatos felvételét hallgatjuk meg. A következő zenei óra pedig csárdással indul majd. Rámás Csizmát visel a Babám Énekli Szőlősi Emese, Balázs Tamásék zenekara kíséretével. Kérem, hogy tartsanak velem továbbra is.

0: Műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magas ég, majd kiderülsz még.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska. Így sem lehet.

0: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 19-én kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jövő héten aláírhatják a politikai megállapodást az uniós pénz hazahozataláról, közölte a kormányfő.
3: Délelőtt nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy eddig feltárt részleteit.
2: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól, mondjuk a részleteket. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokról, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök.
3: Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós támogatások hazahozatalát.
2: Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte a kormányülés után Köböl Anita kormány szóvivő.
3: A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon 286 milliárd forint értékben két tétel hiányzik. Az egyik egy elkészült vasútfejlesztéssel, a másik az autópályák koncessziójával kapcsolatos. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az országnak és garantálja a pénzügyi stabilitást.
4: A kormány álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelés és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni.
2: A kormány elkezdte az élvonal alapítvány teljes átvilágítását, és tervezi a közérdekű alapítványok esetleges megszüntetését. Erről is beszélt a miniszterelnök a kormányülés után.
3: Magyar Péter elmondta, hogy ebben az esetben nem is lenne szükséges felmondani a szerződést, hiszen a magyar állam lenne a kötelezett és a pénzbeli támogatásban részesített fél is. Hangsúlyozta, sem a szerződés felmondása, sem a struktúra átalakítása nem jelentheti ugyanakkor, hogy a magyar tudósok támogatás nélkül maradnának. A kormányfő a közmédia kérdésére azt válaszolta, nyitott egy találkozóra Krausz Ferenc Nobel-díjas tudóssal, az alapítvány vezetőjével.
5: Szívesen meghallgatjuk az ő álláspontját is abban, hogy sikerült ezt a konstrukciót összehozni, mi volt az oka annak, hogy talán valamikor februárban nem sokkal a választások előtt írták alá ezt a megállapodást, illetőleg, hogy szinte a választás előtt utalták ki az első majd 20 milliárd forintos összeget. Miért van az, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai nem nagyon tudtak erről semmit?
2: Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi ügy egyes részeit a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé, az ügyben 8:30-kor sajtótájékoztatót tart a kormányfő.
3: Magyar Péter elmondta, a korábbi igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, de végül még nem ismert okokból ezt az akkori köztársasági elnök Novák Katalin megváltoztatta, és így küldte vissza a minisztériumnak. A miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy a teljes képet lássák a magyarok.
5: Minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után végre tisztán lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Várjuk Sülyök Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
2: Ha a köztársasági elnök nem mond le magától május 31-ig, akkor alaptörvény módosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Sülyök Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész nem

0: nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez.
1: Magyar Péter szerint Súlyog Tamás hetente változtatja az álláspontját, ugyanis első találkozójukon azt ígérte, megfontolja a lemondását. Egy következő találkozón pedig azt kérdezte, kit keressen, ha esetleg lemondana.
2: Ő maga mondta el nekem, hogy mint az Alkotmánybíróság volt elnöke, pontosan tisztában van azzal, hogy egy kétharmados felhatalmazással könnyedén a jogállami kereteket tiszteletben tartva el lehet távolítani a köztársasági elnököt. Mi ezt fogjuk tenni május 31-e után, hogyha addig nem mond le a hivataláról. Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
1: Hak Péter jogtudós a közmédiában azt mondta, a köztársasági elnök elmozdításával sérülhet a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
3: Krónika a Kossuth Rádióban.
0: Oroszország abban bízik, hogy amerikai közvetítéssel folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A Politico arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt és Alexander Stubb finn elnököt sem, míg Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről a lap azt írta, békeközvetítési kísérletei megbuktak, Mario Draghi volt olasz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná a felkérést. Mindeközben folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között, az összecsapásoknak civil áldozatai is vannak. Barna Péter összeállítása.
4: Oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. Egy ember meghalt és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban 18 sérült van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel, mondta egy férfi. A Reuters szerint Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagyhatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet, és a háborúról alkotott globális képet megváltozott minden. Az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök azt is közölte, a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal.
0: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anit a külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják.
1: Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával, a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, a többi között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
0: Ausztria új migrációs megállapodást kötött Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa az illegális bevándorlók, elsősorban afgán állampolgárok kitoloncolását. Az egyezmény szerint a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben Ausztria kedvezőbb vízumfeltételeket biztosít az üzbég állampolgároknak. A megállapodás része az osztrák kormány szigorúbb migrációs politikájának, és illeszkedhet az Európai Unió új menekültügyi stratégiájába is. Kismarton, Ciráki Viktória.
5: Afganisztánban közvetlenül rendkívül bonyolult lenne a tálib hatalom átvétel óta az afgán állampolgároknak a hazaküldése, úgyhogy ez válik most gyakorlatilag majd könnyebbé, hiszen az új rendszerben Üzbegisztán egy úgynevezett köztes állomás szerepét fogja majd betölteni. Taskent is feltételeket szabott gyakorlatilag a megállapodáshoz, hiszen csak abban az esetben fogja a tranzitállam szerepét betölteni, hogyha Afganisztán, illetve Kabul vállalja az afgán állampolgároknak az átvételét.
0: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
1: Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjesztik a vírust.
0: Holnap éjfélkor lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
1: Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, május 20-áig pótolhatja, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DÁP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Linzmeier Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
6: Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
0: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásának megfelel.
1: Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve a közmédiának azt mondta, Európában számos példa van különböző alaptantervek megalkotására. Ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok. Az elnök arról is beszélt, hogy egyetért a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentésével és a tankötelezettségre vonatkozó szabályok felülvizsgálatával. Emellett támogatja a szabad tankönyvválasztás kérdésének megvitatását.
7: Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
0: A fiatalok digitális tudatosságának növelése kiemelten fontos továbbra is, mondta Szűcs Zoltán médiakutató.
1: A szakértő azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a fiatalok védelme érdekében. A kutató szerint nem csak az iskolában, hanem családi keretek között is fontos az online világ veszélyeiről, illetve a célnak megfelelő használatáról való párbeszéd.
8: A köznevelésben már van ugye digitális kultúra óra, én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni, de már az általános iskolában kellene ez kezdeni, jó. És egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros az a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
3: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint teherautóval ütközött egy autó a 10-es főúton Pilis Csaba belterületén. A 26-os kilométernél megállították a forgalmat, több kilométeres a torlódás. Aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontban. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: Ez volt a Krónika 7 órakor. Híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
3: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Kedd van, 2026. május 19-e, lassan 3 perccel járunk 4:08 után. Hajdú Tibor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket, és kérem, hogy tartsanak velem. Ebben az órában is lesz egy újabb kis kirándulásunk, nagyjából 20 perc múlva. Az óra végén pedig dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval kalandozunk a páva nyomában, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Nem zörög a haraszt, Egri József és Bojtos Luca előadásában, Rózsakertben, hogyha járok, énekli Szentendrei Klára. Mújkó nótáját a Gülbaba című operettből, Dolhai Attila jóvoltából hallgathatjuk meg. Az Örök zöldek között pedig játszom majd Mikes Éva Te szeres legalább című felvételét is. Elsőként a Várreám Darvas Iván ikonikus felvétele. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot! Jó reggelt!

és te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Lüntem rózsán csókos lelet, rabja lettem ragyogót egy szemednek. Dobj egy csókot feléd, és te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Muzsikálj csak prímás, a játékod csodás, húzzad most vígan a filem.

0: szart kacagok rejának.
1: Oly szép a világ, miénk minden virág. Mondd, ugye te leszel a párom, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Szerintem pont aktuális, hogy elmondjam a gondolatomat férfi és nő nagyon bonyolult kapcsolatáról, amit már jeleztem. Találkozásunk kezdetekor 6 óra után néhány perccel. Szóval képzeljük el azt a történetet, hogy valahol egy városban felépül egy nagy áruház, egy 6 emeletes nagy áruház, ahol férjet lehet vásárolni. Nincsenek különösebb szabályok, csak annyi, hogy egyetlen egy emeletről lehet választani férjet, és hogyha már egyel feljebb ment az ember, akkor vissza nem léphet, tehát az ötödikről nem jöhet vissza a negyedik emeletre, és így tovább. Jön egy hölgy, nevezzük akárhogyan, Bettinának, Krisztinának, Mónikának vagy Andreának, fölmegy az első emeletre, látja feliratot, férfiak, akiknek van munkájuk. Elgondolkodik egy pillanatra, hát persze ez alapvető, hogy legyen munkája, de inkább, hát ha valami jobbat találok a másodikon, fölmegy, ott is egy tábla, férfiak, akiknek van munkájuk, és szeretik a gyerekeket. Ó, na hát ez már egy fokkal jobb, de hát még azért vannak emeletek, hát ha ennél is jobbat találok a következőn. Harmadik emelet, férfiak, akiknek van munkájuk, szeretik a gyerekeket, és iszonyatosan jó képűek. Jó. Na ez már felkelti az érdeklődését. Már majdnem belép, de mégis szöget üt a fejében a gondolat, mi lenne, ha még egy emeletet menne föl. Ott már biztosan tökéletesebb párra talál. Negyedik emelet, férfiak, akiknek van munkájuk, kedvelik a gyerekeket, embertelen módon jóképűek, és segítenek a házi munkában. Na, megvan, nekem ilyen férfira van szükségem, vagy talán még lehet, hogy ennél is találok jobbat, úgyhogy fölmegy az ötödikre. Ott is egy tábla, férfiak, akiknek van munkájuk, szeretik a gyerekeket, segítenek a házi munkában, átkozottul jóképűek és romantikusak. Megérkeztem, gondolja az egyszerű hölgy, majd mégiscsak a kis ördög nem hagyja nyugodni. Hát, ha találok még ennél is jobbat és tökéletesebb partnert, igazán hozzám illőt, fölmegy a hatodik emeletre, ahol ott a tetőterasz és egy tábla. Itt férfiak nincsenek. Ön volt ma a 34.514.264. látogatónk.

0: 7 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Bansidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó rádióban.
0: Csépa község. Jász-Nagykun Szolnok megyében a Kunszentmártoni járásban találjuk, a Tiszazugban helyezkedik el, a Tisza bal partján. Központján kelet-nyugati irányban halad végig a Tiszaugtól Kunszentmártonig vezető 44-es főúthoz csatlakozó út, vasúton pedig a Kiskunfélegyháza Kunszentmárton vasútvonalon érhető el. Csépa vasútállomás a település északi szélén található. Neve az István személynév régies alakját, a Csépán vagy Csépány nevet őrzi. A térség első lakosai pedig a kőkori körös kultúrához tartoztak, és a bronzkorban is lakott terület volt. Kimutatható a szkíták, a szarmaták, hunok és avarok településének nyomai is a vidéken. A honfoglalás után Tiszazugon a megyertörzs és ond vezér osztozott, Szent László király alatt pedig a vidék egy részét az egri püspökség szerezte meg. Habár a Csépa névvel csak a 15. században találkozunk, a falu területén korábban három település is állt, Pókaháza, Himód és Vaja. Második Ulászló király a falut Szelevénnyel együtt Pest vármegyéhez csatolta, Gyula törökök általi elfoglalása után pedig az egész Tiszazug török uralom alá került. 1664-ben már elhagyatott településként tüntették fel az adománylevelek. 1721-22 környékén népesítették újra, elsősorban palócokkal, ekkor már Heves és Külső Szolnok vármegyéhez tartozott. A többségében római katolikus lakosság 1729-ben Szent Jakab tiszteletére épített templomot vályokból. A ma is látható templom csak 1789-ben készült el, és most is megtekinthető, és javaslom is, hogy keressék fel, mint ahogy a helytörténeti és óvodatörténeti kiállítást is, ez előzetes bejelentkezéssel látogatható. Gazdag az állatvilága is, igaz, hogy védett terület, de szabadon látogatható, mint ahogy több tiszai holtág is, a horgászok előszeretettel keresik fel. Ezt a környéket javaslom is, hogy ismerjék meg Csépát és környékét. Önöknek pedig, akik itt élnek, köszönöm, hogy bennünket hallgatnak. Tartsák meg ezt a jó szokásokat. Mújkó nótáját Huszka Jenő és Martos Ferenc Grúbaba című operettjéből Dolhai Attila előadásában. Most önöknek játszom a Dankó Rádióban.

Jó reggelt, erős napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nem sokára kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, addig a stúdió 11 zenél. A következő zenei óra pedig Kós János, Nem vagyok teljesen őrült című 1969-es felvételével indul. Ez volt az akkori Táncdal Fesztivál győztes dala. Tartsanak velem továbbra is!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: kezdjük, ígyunk bort, ígyunk bort.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat május 19-én, Szent Ivó napján. A születésnapját éppen ma ünneplő Csörsz Rumen István irodalomtörténészt, a magyar történelmi és népdalkincs egyik kiemelkedő kutatóját és előadó művészét hallottuk, aki a 18. századi jogászhallgatók egyik kedvenc dalát énekelte. S hogy miért éppen Szent Ivót emlegették a hajdani jurátusok? Nos, azért, mert példaképük a 13. században Bretagne-ban született Ivó ugyancsak jogászféle volt, aki törvényismeretével és éles eszével a szegények ügyeit védelmezte az egyházi és világi bíróságok előtt. Így lett a középkori egyetemek jogi karai, valamint a jogászok, ügyvédek és a peres ügyek alanyainak védőszentje. Tisztelete a jezsuiták, illetve a külföldön diplomát szerzett jurátusok közvetítésével jutott el hazánkba. A nagyszombati, majd a pesti egyetem jogi karának is ő lett a patrónusa, ahol már a 17. századtól megtartották névünnepét. Csörsz Rumen István és az általa alapított muzika-historika együttes már közel 20 hanglemezt készített a magyar történeti zene legszebb gyöngyszemeiből a középkortól a 19. századig. 2004-ben Kobzus Kis Tamással együtt adták ki a Balassi Bálint énekeit tartalmazó dupla lemezüket. Ezen az albumon szerepel az Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje című énekelt vers is, amely éppen aktuális, hiszen e hétvégén lesz pünkösd. Az ünnep gyökerei a rómaiak florália kultuszához nyúlnak vissza, s ugyancsak a rózsavirágzás legszebb időszaka ad méltó keretet a Szentlélek megjelenését jelképező piros pünkösd napjának, a keresztény ősegyház születésnapjának. A Muzika Historika Együttes Jelentem versben mesémet című lemezéről Balassi Bálint versét Kobzos Kis Tamás előadásában halljuk. Ennek első sorát idézve kívánok minden kedves hallgatónknak áldott szép pünkösdöt!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló.
2: A tavaszi nagy Dankó turné után sincs megállás. A Dankó család ezúttal Szentendrére látogatott el, ahol 2026. május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tarnai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.

0: és után tartott tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, egyelőre nem ismert a pontos költségvetési hiány. A tárcák áttekintik az előző kormány kötelezettségvállalásait és azt, hogy azok szerepeltek-e a büdzsében. A kormányfő hangsúlyozta, hogy nem terveznek megszorításokat. Délelőtt hozzák nyilvánosságra a bicskei kegyelmi ügy dossziéját, a kormány.hu per igazságtétel oldalon jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az igazságügyi minisztériumban lévő dokumentumból kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök ismeretlen okokból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy azt az igazságügyi miniszter előzőleg nem javasolta. A kormányfő felszólította Sulyog Tamás köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő bővebb dossziét az ügyről. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tars Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárcavezető közölte, minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre jussanak el. Az MTVA teljes körű átvizsgálása átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda azt mondta, a közmédia az elmúlt években nem teljesítette alkotmányos és demokratikus feladatait. Hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be, a szóbelik júniusban kezdődnek. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztortalálkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, tavaszi idő lesz a következő napokban is.
1: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
2: Kumi domino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon, vagy a perzsa sakk?
3: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
2: mert én vagyok.

0: akarjátok a császár, én vagyok Bonaparte Napoleon.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 19-e van, kedd, 7 perccel múlt 9 óra, Hajdú Tibor vagyok, közben próbálom kihúzni magam, mert mindig beesik az ember nyaka meg a válla, és borzasztó tartással ül, na majd erről egy kicsikét bővebben nem sokára az egészségpercekben. Érkezik Sifors gazda, a közmédia növényorvosa a stúdióba, 8:30 után találkozhatunk vele. Addig hallhatják a Kaszinó csárdást, Kollár Katalin előadásában, Rózsa Bokor a domboldalon, énekli Szilágyi Sándor, játszom világzenét, Péterfi Bori és az Amorf Ördögök Dunántúli Sláger című felvételét hallhatják. Az örök zöldek között pedig Kalmár Pál egy archív felvételről adja elő az egyiknek, sikerül a másiknak nem című Czerkovics Béla szerzeményt. Elsőként pedig két csárdás, a legények legények, előtte az Illaberek Nádakerek Várnai Adrián előadásában, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Drámai módon romlik a testtartásunk úgy nagy átlagban. Most az imént eszembe jutott, hogy talán még ismerkedésünk első idejében, valamikor 4 éve álltam oda az ajtóhoz, a stúdió ajtóhoz, és különböző gyakorlatokat mutattam, persze csak hangban, éppen az egészségpercekben. Hogyha most visszakérdeznek, hogy de Tibor, akkor azóta csinálja rendszeresen, ugye, ezeket a gyakorlatokat, hát gondolom tetszenek sejteni a válaszol. Időről időre nem árt tudatosítani magunkban, hogy a testtartásunk romlása ellen kell tennünk valamit. Ugye régen arról volt szó, hogy akik ülő munkát végeznek, számítógép monitor előtt dolgoznak rájuk, nagyban lesekedik ez a veszély. Óvó pedagógusok gondolom hallgatnak sokan bennünket, el tudják mondani, hogy 30-40 év gyerekek között töltött idő után, amikor mindig le kellett hajolni és úgy gondozni a kicsiket, mit tud okozni a tartásban. Most pedig már elmondhatjuk, hogy a különböző okos eszközök használatával szinte mindenkire leselkedik a veszély, hogy előbb-utóbb elromlik a tartása. Pedig nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne boruljon fel az a bizonyos fiziológiai egyensúly, amennyiben a fejünk tartósan a testünk súlypontja alá kerül, ezt mindenféleképpen el kell kerülni. Teljesen visszafordítani persze nem tudjuk már egy bizonyos kor után a folyamatot, de azért érdemes dolgozni azon, hogy a gerincoszlopunkat tudatosan stabilizáljuk, például falnak háttal állva, behúzva az állunkat, próbáljuk meg a tarkónkat minél jobban a falhoz érinteni, és néhány percig ezt a gyakorlatot végezni. Ezzel hatékonyan fejleszthetők azok a mélyizmok, vagy mélyen fekvő tartóizmok, fogalmazzunk így, melyek a koponya anatómiailag megfelelő pozícióban tartásáért felelnek. És van még egy gyakorlat, ami szintén nagyon fontos, hogy ne csak stabilak, de hajlékonyak is legyünk, hogy a fülünket próbáljuk meg a vállunkhoz közelíteni, most én is próbálom csinálni, és közben azt mondják az akemberek, hogy a nyelvünket pedig szorítsuk a szájpadlásunkra. Nagyon érdekes érzés, de kétségtelen tény, hogy sokkal inkább húzódnak az izmok a válban is, a nyakunkban is, és ezt természetesen mindkét oldalra meg kell tudnunk csinálni többször. Ezzel fel tudjuk oldani innen az állkapcsunktól a vállövig húzódó rejtett feszültségeket. Eszközben szabad utat tud engedni az agy optimális vérkeringésének. Most csak pár mozdulatot csináltam, de már lényegesen jobban érzem magam. Úgyhogy érdemes ezzel is foglalkozni. Jó egészséget kívánok! Jó muzsikát kínálok, idősebb Derzsi György énekel. A nóta címe Várjatok még őszi rózsák. Johann János és zenekara kísér.

Nóták, nézzen a muzsikástól, elsőként pedig világzene a Dankó Rádióban, Delis napot és jó reggelt kívánok. Péterfi Bori és az Amor Fördögök felvételét hallhatják, címet Dunántúli sláger, este 9-től pedig Népek Dalai című műsorunkban még több világzene, minden nap a Dankó Rádióban.

0: kedd és 3-9 felé közeledünk, akkor Sipos gazda. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a közmédia növényorvosát a stúdióban. Szia!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak! Van egy különös éjszakai kertlakó, amely csendben érkezik, nyomot hagy maga után, és reggelre képes eltüntetni bizony a friss kiültetett salátapalántáinkat is. Általában nem traktorral dolgozik, nem metszőolóval, mégis komoly pusztítást végez a kiskertjeink világában. Ő a csiga. A kert egyik leglassabban, mégis meglepően hatékony éjszakai kertésze. Eddig még szárazság volt, nem jelentkezett, most pedig már az esővel megjelentek, és fel kell készülnünk támadásaikra. Sokan mosolyognak rajta, amikor egy eső utáni estén előbújik, de a kertbarátok pontosan tudják, ahol megjelennek a nyálkacsíkok, ott bizony másnapra eltűnhet a vetemény egy része is. Vajon miért szaporodnak el ennyire? Mit szeretnek a legjobban? És hogyan védekezhetünk ellenük, úgyhogy közben a kert természetes egyensúlyát is megőrizzük? Ezekről fogunk ma beszélgetni.
0: Innen folytatjuk hamarosan, most Szerkovisz Béla szerzeményét Kalmár Pál előadásában egy archív felvételről hallgatjuk meg. Az egyiknek sikerül, a dal címe.

0: Egy perccel múlt 3:49.
1: Rózsafavili itt a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: A csigák elleni védekezés nem egyetlen csodaszer kérdése, hanem tudatos, összehangolt kertészeti munkának az eredménye. Kedvelik a párás, árnyékos, nedves környezetet, nappal többnyire elrejtőznek, és főként alkonyat után, éjszaka vagy esős, mint az elmúlt napokban, időben indulnak táplálkozni. Általában a kiskertekben két nagy csoporttal találkozunk, a házas csigákkal, valamint a mesztelen csigákkal. A házas csigák általában kisebb jelentőségű károsítók, a legsúlyosabb károkat azonban a mesztelen csigák idézik elő. Különösen veszélyes mifelénk is a spanyol csiga, a vörös mesztelen csigával lehet találkozni, és barna színű mesztelen csiga, ami egyre nagyobb károkat képes okozni. A spanyol csiga az elmúlt évek egyik legagresszívebben terjedő inváziós kártevője lett, rendkívül alkalmazkodó képes, gyorsan szaporodik, és szinte mindent elfogyaszt. Csengeleveleket, palántákat, terméseket, virágokat, lehullott növényi részeket is, hiszen ha anatómiailag megvizsgáljuk a csigák reszelő nyelvszerű szájszervvel rendelkeznek, és ezzel lekaparják a növény felületeket, ezért jelennek meg a szabálytalan lyukak a leveleken és a terméseken. A károsítás gyakran nem csak esztétikai probléma, a sérült növényeken általában baktériumok és gombás betegségek is képesek megtelepedni. Megfigyelhető, hogy a csigák különösen kedvelik a zsenge, nitrogénben gazdag növényeket, illetve az erősen öntözött ágyásokat, valamint a túl sűrű, lombozatú kerti növényeket, részeket. Ezekre érdemes odafigyelnünk, annak érdekében, hogy vissza tudjuk őket szorítani. Hogyan tudunk ellene védekezni? Első legfontosabb a kert rendben tartása. Nagyon szeretik a deszkák alját, a kövek közötti nedves részeket, sűrű gyomos területeket, illetve vastag növényi maradványokat. Ezeket érdemes kezelni, gondozni, a gyomokat gyomlálni, ritkítani a növényállományt, megszüntetni a nedves búvóhelyeket, és reggel öntözzünk, ne esti órákban. Másik ilyen a mechanikai védekezés, ez általában nagymamámmal, édesanyámmal is végeztük, ez pedig a kézi összegyűjtés. Jaj, de rossz volt hozzányúlni a csigához csupasz kézzel, mert utána azt a nyálkot, azt a nyálkát nagyon nehéz eltávolítani. Ezért eső vagy eső után könnyen összeszedhetők ezek a csigák kesztyűbe, csapdázni is lehet. Nagyon szeretik a nedves deszkák lehelyezését, fordított virágcserepeket, kartonlapokat, gréfút vagy dinnyehéjak alá behúzódnak, de megfigyeltem például a banán héjakat is, a banánt is nagyon szereti, illetve a sárga dinnyét. Van egy praktika, amit szeretnénk megosztani a kedves rádió hallgatókkal, ez pedig a rézszalag, mert a réz felületét sok csiga nem szívesen közelíti meg, vagy csúszik át rajta, emellett az ágyások köré helyezve jó kiegészítő védelemként szolgál. De lehet faforgácsot, fenyőkérget, durva homokot, kőport, tojáshéjat, kávézacot is, égetett mezt is lehelyezni, vagy ezeknek keverékét. Ezzel is tudjuk távol tartani a csigákat, vagy összegyűjteni. De nagyon szeretik a csigákat a sünök, a békák, a barangyok, a futóbogarak, vagy egyes madárfajok is. Vannak csigacsalogató növények, amelyeket célszerű ültetni. Ez elterelési hadműveletben játszik szerepet, a saláta, a bársonyvirág, a hoszta, a dália, és csak a végére, ha ezeket alkalmaztuk, alkalmazzunk, ha szükséges, kémiai védekezést, de ez csak a szabályok betartása mellett körültekintően. Csigamentes, szép kerteket kívánok!
0: Csütörtökön várunk ismét, nagyon szépen köszönjük. Hegyi Barbara énekel a folytatásban, Lajtai Lajos és Békefi István szerzeményét hallhatják. Ugye felhív a dal címe.

Bunkó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A magyar zene rádiója.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Hamarosan 9 óra, következnek a hírek. Addig a Budapest Bál játsza Márkus Alfréd és Harmat Imre szerzeményét, a Meseautót. A következő zenei óra csárdással indul. Sárgul már a Kukoricaszár énekli Farkas Rozika, Bangó János és zenekara kíséretével. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz még.
3: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
4: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
5: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
3: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza a MediaClicken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján az államfő később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül

0: utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Az MTV a teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda azt mondta, a közmédia az elmúlt években nem teljesítette alkotmányos és demokratikus feladatait. Hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A tárcavezető szerint ezt a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök, Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket, egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Magyar Bencés trilógia címmel előadás sorozat kezdődött Rómában a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében. A programsorozatban a Rómában szolgáló magyar bencés tudósok tartanak előadásokat teológiai és kulturális témákban. Itthon napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is. A pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 19-e van, kedd, lassan 7 perc elmúlt. 9 óra, Hajdú Tibor vagyok. Szeretettel köszöntöm Önöket, és bízom benne, hogy kellemesen telt a reggelük, és abban is reménykedem, hogy velem tartanak. Így, hogy a délelőtt befordulunk, olyan nótákat játszom, mint a Barna Kislány, Bokor János vagy a Meguntam az életemet, Kalina Enikő és Dócs Péter előadásában. Az Örökzöldek között a Korán kevés voltam neked című felvétele mellett, Ambrus Kiritől a Sétahajó, az Illéstől a Hogyha egyszer is felcsendül, elsőként pedig részlet Ábrahám Pál és Harmat Imre Bálaszavolyban című operettjéből, a La Bella Tangolita előadója Kis Diana. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében a közvilágítási lámpákat szerelik, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A Megyeri híd felől érkezőket a 74-es kilométernél egy nagyjából 600 méteres szakaszon a belső sávba terelik. Korábban egy fakidőlése miatt lassabban jártak a vonatok, illetve volt késés a Mezőhegyes Békés Csaba vonalon, most már úgy tűnik, hogy megoldódott a probléma. Jó utat kívánok! Vigyázzanak magukra! A korán felvételre forog már is a Dankó Rádióban. A kevés voltam neked.

Talizmán együttesben kezdett játszani, majd a Fermben kis időt töltött a Korálban, és a V-motorok alapító tagja és gitárosa is volt. Menyhárt János, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, aki ezen a napon született 1952-ben. Boldog születésnapot kívánunk neki. Aranylemezek című műsorunkban Töldi Kriszta köszöntése mellett három szerzeményét is játsza majd. Demjén Ferenc előadásában a Hogyan tudnék élni nélküled című slágert. Utána az MHV, a Menyhárt, Homonyik, Vikidál trió Álmodj királylány című felvételét. És egy cserháti dal zárja majd ezt a blokkot, az Elfelejtett dal. Mellette persze szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy most a folytatásban is. Jöjjön a Sétahajó Ambrus Kiritől.

0: Tessék.
1: A Dankó klubokon nóták és operett részletek mellett a külön érdekesség az, hogy örökzöldek is megszólalnak cigányzenekari kísérettel. Deris napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. A Dankó gála pedig az évvégi nagy gála műsor, minden Dankó klub eszenciája. Most a 2024-esről játszom egy felvételt. Seres Erzső, Nádas Gábor ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét, az Én úgy szeretek részeg lenni című dalt Ferenci György énekli, a kísérletet ifjabb Sárközi Lajos és zenekara adja.

Csépa volt a naptelepülése ma reggel, de is napot kívánok, a Donkor rendőrt hallgatják. Innen csak egy macskaugrás Csongrád, bár már másik megyében találjuk. Nos, a csongrádi Szent Orbán szobrot és a hozzá kapcsolódó vallási hagyományokat mutatja be a folytatásban Vecsei Jál Miklós színművész, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. A folytatásban pedig kedvelt filmzenéinket Johann János és zenekara jóvoltából hallgathatjuk meg. Köszönöm, Mézga család és a muzsika hangja. Jól ismert dallamai is felcsendülnek. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, Budai Beatrix a Déli Krónika után jelentkezik. Ma is jó ebédhez szól a nóta. Kívánság műsor 2 órától Szívfüldi Szívnek szívesen Gál Zoltán várja önöket. Borzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel találkozunk ismét, addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra.

0: Vármegyéről Vármegyére. Csongrád Csanád.
1: A számunkért védőszent. A csongrádi Szent Orbán szobor és a hozzá kapcsolódó vallási hagyományok. A haleszi vincellérek, kádárok és kocsmárosok védőszentjük Szent Orbán tiszteletére 1856-ban állították az emléket. Gerendai Antal pesti kőfaragó a szentet pápaként ünnepi ornátusban a fején tiarával, a kezében pásztorbottal, lábánál szőlőfürtökkel teli szüretelő edénnyel mintázta meg. A helyi lakosok 1893-ban a szobor mellé egy feszületet, majd egy fülkét építettek, amelyben a Lurdi Mária és Bernadett alakja kapott helyet. A védőszentnek fontos szerepe volt a helyi hitéletben. Ha nem óvta meg a termést, azt a szőlős gazdák megtorolták. 1935-ben például a kettős csapás, először a májusi fagy, majd a jégverés okozta veszteség miatt, a szent hátára venyigét kötöttek és meggyújtották azzal, hogy elvitted a szőlőt, vidd el a venyigét is. Az ilyen szobor ritkaság számba megy Csongrád Csanád vármegyében. Az 1950-es évekig az emlékműnél május 25-én rendszeresen tartottak búcsukat. Ilyenkor Szent Orbánt nem csak a helybeliek, hanem a környező települések, Tiszaalpár, Csépa, Szelevény és Tiszasas katolikus hívői is felkeresték, akik gyalogos körmenetekkel vonultak a dűlőbe. De akkor a politika véget vetett a hagyománynak. A kényszerű szünet az 1980-as évek végéig tartott, azóta a kőalakot felújították, és a hívek is visszatérhettek a csongrádi Szent Orbán szoborhoz.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.

0: május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tardai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
1: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két láborálva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nap.
4: Úgy táncolt, mint én.
5: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
8: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
9: Így sem lehet nyugalmunk.
8: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
6: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu perigazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról. A kormányfő elmondta, Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel 49 nevet, ebből három esetben javasoltak kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból három embernek, köztük K. Endrének a javaslat ellenére kegyelmet adott. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést és az ellenjegyzést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte.

0: Ma megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetéseket. A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése online lesz. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronz plakettet lefeszegették és ellopták, valamint festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A szobrot már múlt pénteken is megrongálták, azt nem tudni, hogy a két incidensért ugyanezek a felelősök, a helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket, egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogathatják az összeggel. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz. Híreink végén a várható időjárásról. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. 10 óra múlt, 4 perccel.
1: Aranylemezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai képzeletbeli időutazásunk során is 80 évnyi örökzöldből válogatunk. Lesznek színházi és filmbetétdalok, feldolgozások, koncertfelvételek is. A 68-as Táncdalfesztivál egyik harmadik helyezését Deák Tamás és Fülöp Kálmán Sose fájjon a fejed című dala nyerte, melyet Harangozó Teri előadásában már is meghallgatunk.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Zsoldos László és Szenes Iván írta a Mondd, miért szeretsz te mást című dalt, amit pályája kezdetén 1957-ben Zárai Márta énekelt el a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével, és ez lett az első nagy slágere, amelyet már is hallhatnak az aranylemezekben.

A 90-es évek egyik legnépszerűbb magyar filmje volt a Miniszter félrelép. Ez a vígjáték volt a II. Világháború utáni időszak első olyan magyar filmje, amit hollywoodi körülmények között és olyan technikai feltételekkel forgattak. A Miniszter félrelép tette országszerte ismerté Dobókatát és Kamarás Ivánt. És ne felejtjük azt sem, hogy több betétdal is nagy sláger, mára pedig örökzöld lett. Dés László és Geszti Péter Puszi Nyuszi című szerzeményét Postási Júli énekli az aranylemezekben.

szimát. Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább ne. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most a 80-as évek elejére utazunk, amikor Miskolcról berobbant az országos könnyűzenei életbe a Bakancsos Edda. Második nagylemezükön szerepelt Zselenc László és Pataki Attila a Hűtlen című rock klasszikusa, amellyel folytatjuk az aranylemezeket.

Gédénes György, a népszerű Zsüti, vitán felül az egyik legjelentősebb magyar dalszövegírónk volt. Játékos, könnyed stílusa több száz örökzöldben és színházi betétdalban köszön vissza, és új szavakkal is gazdagította a nyelvünket. Az ő szóalkotása volt például a Csini Baba szó is, amit ha meghallunk, azonnal a táncdalkorszak zenéjére asszociálunk, és szinte látjuk a lelki szemeink előtt a hölgyeket, pöttyös pörgős szoknyában és körömcipőben. Az aranylemezekben most be is libben egy ilyen Csini Baba, akiről Bágyi András és Gédénes György örökzöldjében Vámosi Járos énekelt őszinte csodálattal a Magyar Rádió tánczenekara és a Módos Vokál kíséretében.

0: Ma ünnepli a születésnapját Mennyhárt János, gitáros dalszerző. Pályáját a Talizmán, a Ferm és a Helló zenekarokban kezdte, majd rövid ideig a Korál tagja is volt. 1978-ban egyik alapítója volt a V-motoroknak, amely a következő 10-11 év egyik legsikeresebb magyar együttese lett. A zenekar feloszlása után Mennyhárt János Vikidál Gyulával és Homonyik Sándorral alapította meg az MHV zenekart, amely 1995-ig működött. Mennyhárt János írta Homonyik Sándor szólóalbumainak zenéjét is, de a dalait hallhattuk például Kovács Kati, Szűcs Judit, Cserháti Zsuzsa, Kon Zsuzsa, Demjén Ferenc és Patkó Béla Kiki előadásában is. Munkásságát a könnyű zenészeknek adható legmagasabb állami kitüntetéssel, Máté Péter díjjal is elismerték. Hallgassák most meg egy archív interjú részletből, mit gondol a sikerről és a zeneszerzésről Mennyhárt János.
1: Negatívum is az, ami pozitívum, hogy vannak emberek, akik rohannak előre és átszalad vágyazva mindenen a sikerért, hogy ott legyek a csúcson és minden áron, én bennem ez nincs meg. Tehát amikor előre léphettem volna az életbe sokszor is, hogy több eredményt éressek el, akkor mindig valahogy inkább visszahúzottam. Tehát én túl szerényen éltem meg ezt a zenei pályámat is, úgy érzem. Én ezen gondolkoztam, hogy ha én egy agresszívebb életet éltem volna ezen a pályán, vagy az életemben, akkor lehet, hogy nem tudtam volna ilyen dalokat írni. Tehát ezt az ember mindig, amikor egy picit bölcsebb, úgy visszalapoz, és akkor jön rá, hogy miért ilyen. Mert én is tudnék tippet adni, hogy milyennek kéne lenni annak, aki nagyon sikeres akar lenni, és főleg ebben az itthoni közegben és ebben a világban, de ugyanakkor magamnak csak utólag tudom mindig kontrollálni a dolgait, hogy kellett volna. De nagyon megváltoztatni, most se változtatnám meg azt a régi énemet, mert akkor nem írtam volna ilyen dalokat. Tehát mindennek ára van, az a lényeg. Azok a dalok, amik megmaradnak hosszú évtizedeken át, azok nagyon gyorsan születnek. Tehát az ember nem szenved, nem írja át négyszer, elkezdi és be is tudja fejezni. Amiket úgy szétszedünk darabokra, összerakunk, mint egy legót, az soha nem lesz kész.
0: Mennyhárt Jánost hallották egy archív interjú részletben, most pedig három szerzeménye szól az aranylemezekben. Először Demjén Ferenc dalszövegével és előadásában a Hogyan tudnék élni nélküled hangzik el. Majd Homonyik Sándor énekli Mennyhárt János és Miklós Tibor Álmodj királylány című dalát. Végül pedig ugyancsak ennek a szerzőpárosnak egy szerzeménye, az egy elfelejtett dal hangzik el, melyet Cserháti Zsuzsa énekelt. Mennyhárt Jánosnak sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk a Dankó Rádióban!

Az aranylemezek első részének végén Alberto Dominguez Perfidia című szerzeményét hallhatják Berki Géza gitárművész előadásában. 11 óra után 4 perccel pedig Berkes Jánossal nyitjuk a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dankórán.

0: műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hú!
2: Ha-hú!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A megszokottól, ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügy miniszter nem javasolta kegyelemre, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellent tétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció, közleményükben úgy fogalmaznak: a tájékoztatón semmi új nem derült ki, K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügy miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről, az érintettek lemondásával egyetértettek. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott: Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénz milliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita indoklásában közölte: új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A tárcavezető szerint ezt

0: szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, a mai első alkalom online lesz. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerint sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Töltött ostyákat vont ki a forgalomból a Nébih. A hatóság határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívta a Dibet márkájú különböző ízesítésű krémmel töltött termékeket. A gluténérzékeny vásárlókat arra kérik, hogy a Karamell Csoko Kft. Által gyártott termékeket ne fogyasszák. Híreink végén a várható időjárásról. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, 11 óra múlt 4 perccel.
1: Aranylemezek.
2: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Berkes János operaénekes előadásában már is szól a Fogj egy sétapálcát. Majd kiváló előadó művész műsorvezető kollégáim Budai Beatrix és Egri József éneklik a Szeptember volt című világsláger magyar változatát Baranyai István és zenekara kíséretével egy Dankó Klub koncertfelvételről.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádió.

A 70-es évek meghatározó zenekara volt a Fonográf, amely talán elsőként, de mindenképpen az elsők között kezdett country zenével is foglalkozni. Az általuk játszott kelet-európai country rock zenéről 1979-ben Bródy Jánost kérdezték az Új Szó című labban, aki igen izgalmas választ adott. Idézem. Country zenén elsősorban azt a fajta populáris zenét értem, amelyik az amerikai népzenéből fejlődött ki, és mint ilyen tartalmazza mindazokat a népzenei alapokat és elemeket, amelyeket az Amerikába bevándorolt nemzetiségek népzenéjében már felfedezhetünk, hiszen úgy alakult ki, hogy a különböző nemzetiségek a saját népdalaikat, a saját népzenéjüket egymásnak eljátszva, egymáshoz alakítva, egymáshoz közelítve formálták. Ebben a blues-tól kezdve az ír népballadáig minden megtalálható. Nekem az az érzésem, hogy ebben a country zenében valószínűleg szerepet játszottak, sőt időnként még felfedezni is vélem őket, olyasfajta motívumok, amelyeket valószínűleg a Magyarországról kivándorolt zenészek vittek magukkal. Szerintem a country zene bizonyos szempontból közelebb állhat az európai országok, az európai zenekarok stílusához, mint teszem azt a fekete zenén alapuló blues vagy rhythm and blues, nyilatkozta Bródy János. Az aranylemezek folytatásában pedig mindezt zenével is illusztráljuk, hiszen jön a Vidéki kislány, Szörényi Levente és Bródy János szerzeménye 1973-ból.

Karádi Katalin énekelte először a Kísértés című filmben Fényes Szabolcs és Mihály István Mindig az a perc című dalát. Az Örökzöldet ma a Dankó Rádió Magyar Nóta díjával elsőként kitüntetett művész Hatvani Kisgyöngyi előadásában hallhatják az aranylemezekben.

Lassan 80 éves lesz a Melody Dám úr című dal, hiszen a ma ismert változatában 1949-ben rögzítették először lemezre, de még mindig jól esik hallgatni. Henri Salvador kortalan örökzöldé vált világslágeréhez Lórán György írt magyar szöveget, és a 80-as évek végén Komár László is nagy sikerrel dolgozta fel, ezt hallhatják az aranylemezekben.

0: Az aranylemezekben most 50 évet utazunk vissza a képzeletbeli időgépünkkel, hiszen 1976 három nagy slágerét idézzük fel. Kós János és az akkor még kislány Esze Dóra egy francia világsláger, a Sír a telefon magyar változatát énekelte el Vándor Kálmán szövegével. A Magyar Rádió bemutatta a Kell néha egy kis csavargás című rádiós musicalt, aminek a dalai közül több is örökzöldé vált, mint például Malek Miklós, Szenes Iván és Hofi Géza szerzeménye a Fox de a Fox helyett Charleston-t járni, amit Kovács Kati és Hofi Géza adott elő a Stúdió 11 kíséretével. És még mindig 1976-ban járunk, amikor meghalljuk Novai Gábor és Miklós Tibor a Zenegép című dalát a Generál együttestől.
1: Halló!
2: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt.

0: megmutatom neked. Meglátod, milyen ügyes vagyok.
1: Kérlek, segíts hát, én úgy szeretlek téged, s az anyukád.
0: Te szeretsz minket? Miért?

0: itt vagyok.
1: Mint hogy társultam veled.
0: Zenei életünkben lomtalanítok.

A táncos funky rock után két szép lassú dallal folytatjuk az aranylemezeket. Az Express együttes 1977-ben a Tessék Választani rádiós dalversenyen mutatta be Magyar Csaba és Solymos Tóni, Ahogy a két szemeddel nézel című szerzeményét. A néhai Somló Tamás pedig 1997-ben énekelte el Závodi Gábor dalát Gondolsz-e rám címmel.

Kedves hallgatóink, az utolsó perceket is zenével töltjük meg az aranylemezekben. A hírekig Zsoldos Imre trombita művész és a Stúdió 11 előadásában Nádas Gábor Őszi szél című szerzeményét hallhatják. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Bészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A Déli Krónika után már a Magyar Nótáké lesz a főszerep, hiszen Budai Beatrix szerkesztésében és vezetésével jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal várja önöket, ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezek örökzöldjeivel holnap délelőtt jövök újra, addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk a mikrofonnál, Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének.
1: Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba.
2: Lövöldözés volt egy mecsettel egybeépült iszlám központnál Kaliforniában. 3 ember halt meg, a 2 támadó öngyilkos lett.
1: Az időjárásról.
2: Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztató mutatta be a 2024-ben ismerté vált esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt arra, hogy azokat az üggyel kapcsolatos iratokat, amelyek a Sándor Palotában találhatók, hozza nyilvánosságra. Kócán Dávid összefoglalója.
3: A bicskei kegyelmi ügy 2024. február 2-án vált közismerté, miután kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. A vezetőt azért ítélték el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette.

0: feleség elemondása után adott interjút a Partizánnak. A beszélgetésben a kegyelmi ügy volt az egyik fő téma. Az azóta megválasztott miniszterelnök többször, legutóbb a hétfői kormányülés után tett ígéretet arra, hogy nyilvánosságra hozzák az ügy részleteit. Magyar Péter ma rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be, hogy közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta elfogadásra, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést. Hozzátette, a teljes folyamat feltárásához a köztársasági elnöki hivatalban található dokumentumokra is szükség van.
1: Felszólítom Sulyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségi jog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettsége a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés is Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
0: A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumban található dokumentumainak részleteit a kormány.hu/igazságtétel oldalon tették közzé.
2: Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció.
3: Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis elleni jegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek.
2: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
3: A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte.
2: Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert is miniszter elnök helyettesnek nevezte ki Magyar Péter kormányfő.
3: Közösségi oldalán a Krakkóba tartó repülőről közzétett fotóhoz azt írta, Orbán Anita miniszterelnök helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök helyettesnek nevezi ki Ruf Bálintot.
2: Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
3: Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél.
2: Kétnapos lengyelországi látogatásra indult a miniszterelnök. Magyar Pétert egy nagyobb kormányzati delegáció is elkíséri Krakkóba, majd onnan Varsóba, és mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Brieska Dániel beszámolója.
4: Mi egy nagyon erős visegrádi négyet szeretnénk látni, nem véletlenül az első utam Varsóba vezet.
5: Magyar Péter már áprilisban a választás napján bejelentette, hogy a visegrádi négyek szövetségét megerősíteni és kibővíteni. Az első útja ennek jegyében Lengyelországba fog vezetni. Már akkor elmondta azt is, hogy második útja Bécsbe vezet, a harmadik pedig Brüsszelbe, hogy hazahozza a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
4: Ahhoz, hogy a visegrádi négyek együttműködése újra erős legyen, ahhoz elengedhetetlen egy nagyon erős lengyel-magyar tengely. Mi ezért fogunk megtenni mindent.
5: Erről pedig már a hétfői kormányülés után beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter menetrend szerinti kereskedelmi járattal bécsi átszállással utazik Lengyelországba. Először a krakói érseknél tesz látogatást, majd felkeresi a Váveli székesegyházat, tekintettel a lengyel-magyar kapcsolatokra és második János Pál pápára.
4: Örülök, hogy Krakkóban tudunk kezdeni, ez az én személyes kérésem volt második János pápa miatt, hogy találkozom a krakói érsekkel, találkozom az ottani civil szférával, talán Varsó polgármesterével, főpolgármesterével is találkozunk, úgyhogy ez egy nagyon sűrűn beosztott találkozó lesz.
5: A kormányfő szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrotsky államfővel, majd Dan

0: Donetszkba megy, ahol Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. A küldöttség tagja Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, valamint a társadalmi kapcsolatokért is felelős tárca vezető. Tar Zoltán indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
1: És megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzása teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzók legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
0: A delegációval tart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Közösségi oldalán azt írta, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd. Közben hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet azzal indokolt, hogy a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. Azt is írta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni.
2: Megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, így megkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter kormányfő tegnap arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a támogatások járnak Magyarországnak. Hozzátette, a tervek szerint a jövő héten Brüsszelbe utazik, és aláírják a megállapodást az uniós forrásokról. Kara Barnabás és Csontos Ábel összeállítása.
3: Továbbra is kiemelt prioritása, ha szabad ezt mondanom, a Tisza kormánynak a magyar embereket, a magyar vállalatokat, a hazánkat megillető sok ezer milliárd forint hazahozatala.
4: Hétfőn a kormányülés utáni sajtótájékoztatón arról adott tájékoztatást a miniszterelnök, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság delegációja az uniós források felszabadításáról.
3: Több főigazgató helyettes és bizottsági kolléga is itt van Budapesten, és egészen péntekig itt lesznek.
4: Magyar Péter arról is beszámolt, hogy az Európai Bizottság elnökével levélben egyeztetett.
3: Egyetértettünk és egyetértünk az Európai Bizottság elnökével abban, hogy ezek a pénzek, ezeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, oktatási rendszerben, infrastruktúrában, úgyhogy mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő hét során, amikor Brüsszelbe utazom, alá tudjuk írni azt a politikai megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság között, amely lehetővé fogja tenni, hogy ugye megfeszített munkával, egész nyáron dolgozva, de augusztus 31-éig minden kérdést le tudjunk zárni.
4: Magyar Péter leszögezte, maradtak még vitatott kérdések, és vannak olyan elvárásai a bizottságnak, amit a magyar kormány nem fog teljesíteni. A kormányfő szerint ugyanis most a költségvetés stabilitására van szükség, bizonyos adók bevezetése helyett. A miniszterelnök azt is kijelentette, megoldást kell találni az illegális migráció kapcsán.
3: Nekünk kell azt a megoldást megtalálni, jogi megoldást, hogy migránsok ne tudjanak illegális migránsok bejönni az országba, viszont mentesüljünk az 1 millió eurós bírság fizetése alól. Ugye itt már majd 1 milliárd euró elment. Óriási pénzeket bukott Magyarország ezzel.
4: Domfed László politikai elemző arról beszélt, óriási munka vár a Tisza kormányra a szűkös határidők miatt.
5: A pénzek egy részét augusztus végéig lehet lehívni, ez a egyik legfontosabb, az helyreállítási alappénzei. Itt nem is várható módosítás, hosszabbítás, még Magyarország kedvéért sem. Tehát a nagy uniós államok is sorban állnak, hogy hosszabbítani kéne ezt a projektet, nem tudták ők sem leírni rendesen a pénzeket. Már ugye azzal indultak neki Brüsszelből, ha megnézzük a politikót és a többi ilyen szócsövet, hogy hát Magyarország eleve mondjon le ennek az összegnek mondjuk az egy harmadáról, és a kétharmadát talán le tudja hívni. Tehát ez egy óriási munka lesz.
4: Magyar Péter jövő héten utazik Brüsszelbe, ahol a tervek szerint Ursula von der Leyennel aláírnak egy politikai megállapodást, ami arról szól, hogy Magyarország augusztus 31-ig teljesíti az uniós források felszabadításáért megszabott feltételeket.
2: A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
6: Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
7: 2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
6: Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését.
8: By joining the European Union.
6: A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
9: Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor meghoztuk, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
6: Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
2: Döntött a Nemzeti Választási Bizottsága a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátumok kiadásáról.
10: A Tisza párt korábban Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelölte európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. Bogdán Csaba 2024-ben a Tisza párt EP listáján a 8. helyen szerepelt, Weiss Viktor pedig a 9. jelölt volt. A jogszabályok szerint európai parlamenti képviselő nem lehet egyidejűleg országgyűlési képviselő is. Így a kormánypártnak új tisztségviselőket kell delegálnia az Európai Parlamentbe.
2: Az orosz hadsereg éjszakai légicsapásai az ukrán energetikai rendszer, az ukránoké az orosz olajipar termelési kapacitását vetették vissza. Újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban. A 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. Részletek Iváncsik Attilától.
11: 2%-kal csökkent az ukrán energetikai teljesítmény az ágazatot érő éjszakai orosz légicsapások után. Az állami energiaszolgáltató vállalat közleménye szerint keleten Donyeck és Harkív, délen pedig Zaporizsa megyében a harcok közelsége miatt a szakemberek nem tudják elvégezni a helyreállítási munkálatokat sem. Az országos áramhiány miatt a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a kora esti órákban takarékoskodjanak az energiával. Az ukrán hadsereg az oroszországi Jaroszláv városa melletti üzemanyagfeldolgozó és olajátemelő üzemet támadta levegőből harci drónokkal. Az ukrán ellentámadások által okozott károkat értékelve Volodymyr Zelenszky elnök azt mondta, egy hónap alatt 10%-kal csökkent az orosz olajfinomító kapacitása. Közben újabb beregszászi katona esett el a háborúban. A város polgármesterének gyászjelentése szerint a 31 éves fiatalember a páncéltörő szakasznál szolgált és harc közben esett el. A Védelmi Minisztérium az elmúlt időszakban egyre több olyan katona halálhírét közli, akiket hónapokon, de sok esetben éveken keresztül is eltűntként tartottak nyilván.
2: További 30 napra engedélyezte az Egyesült Államok, hogy bizonyos kiszolgáltatott országok szankcióval sújtott, már tengeren lévő oroszországi kőolajat vásároljanak.
10: Az amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az átmeneti hozzájárulás a világ legsérülékenyebb országaira vonatkozik, amelyek így hozzáférhetnek a jelenleg tengeren lévő orosz kőolajhoz.
2: A lassan harmadik hónapja zárva tartott Hormuzi szoros miatt 50%-kal emelkedtek a nyersolajárak. Becslések szerint napi 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról. Hívta fel a figyelmet a századvég Energia és Klímapolitikai Intézetének igazgatója. Hortai Olivér hangsúlyozta, az Európai Unióban ez a kiesés legsúlyosabban a légitársaságok kerozin ellátottságát érinti.
10: A szakember a Kossuth Rádióban hozzátette, a közel-keleti konfliktus miatt más üzemanyagok, valamint a cseppfolyósított földgáz ellátás területén is érezhető lesz a hiány. Hortai Olivér emlékeztetett arra, hogy a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel a stratégiai tartalékból, ami biztosítja, hogy ne legyen hiány.
12: Május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, az előtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a tartalékok feltöltésére a jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
2: Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. A határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is. A legegyszerűbb azonban az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon érhető el. Falucska Évett összeállítása.
13: Minden évben felajánlom az adóm 1%-át, mint idén is. Gyermekek gyógyításával foglalkozó alapítvány részére ajánlottam föl. Nekem már felnőtt gyermekem van, de gyermekkorában sokat volt kórházban, kisgyermekkorában, és akkor határoztam el, hogy ennek így kell lenni.
14: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője. Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem.
15: Az egyházi 1% az annyiban speciális, hogyha valaki a korábbi években már rendelkezett, felajánlotta az adójának az 1%-át valamilyen egyháznak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak, akkor az automatikusan nagyjából azt lehet mondani, hogy örök életig érvényes marad, egészen addig, ameddig valaki ezt a nyilatkozatát nem változtatja meg. De ez az örök élet érvényesség, ez nem érvényes a másik 1%-ra, a civil szervezeteknek felajánlott 1%-ra.
14: Lincmeyer Szilvia elmondta, nyilatkozni kétféleképpen lehet. Papíron vagy online. Az eddigiek 80%-a online érkezett be a NAV-hoz. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
15: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
14: A felajánlás azonban csak akkor érvényes, ha a fizetendő adó rendezve van. Az SZIA bevallás és befizetés határideje is szerdán jár le. Az adóhivatal ezért hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6 között várja az ügyfeleket.
10: 1:48.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Szó volt arról, hogy Lengyelországban látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. És beszámolunk arról is, hogy idehaza az elmúlt 15 évben megduplázódott a bőrdaganatos megbetegedések száma.
16: Déli krónika.
2: Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
10: Vitézi Dávid emlékeztetett, az első hétvégén 2000-en járták be vezetett túrán Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
2: Akár el is maradhat az országos horgászverseny bajnoki középdöntője. A helyszínen a Kőszeg és Lukács háza között található Abértónál ugyanis azbesztel szennyezett kőzuzalékot találtak. A többi nyugat-magyarországi esethez hasonlóan itt is a parkolóban mutatták ki a súlyosan rákkeltő anyagot. A krónikát Bencsik Ildikó tudósította.
17: A tó üzemeltetője a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság, akik megkeresésünkre elmondták, hogy április 28-án bízták meg az egyik akkreditált labort a mintavételre. A gyanú két helyen is beigazolódott, az Abbértónál, a másik pedig a Dozmati tározónál. A parkoló területe az, mely azbesztel szennyezett kőzuzalékkal lett leszórva. Az igazgatóság azonnal lezárta a területet és figyelmeztető táblákat helyezett ki. A horgászverseny sorsa még egyenlőre kétséges, a Magyar Országos Horgászati Egyesülettől egyelőre nem kaptunk hiteles tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy megtartják-e a versenyt.
2: Ismét 1000 rászoruló gyermek táboroztatását tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójában. A szervezet elmondta, a programok biztonságos környezetet, napi étkezést, közösségi élményeket és fejlesztő foglalkozásokat biztosítanak a gyermekeknek. Hangsúlyozták, azt szeretnék, hogy a résztvevők a tanév lezárulta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Részletek Zilai Zsuzsannától.
18: Fontos az, hogy minél több lehetőséget kapjanak arra, minél több emberrel találkozzanak, minél több élmény érje őket, minél többen megerősítsék őket abban, hogy ugyanúgy vannak jogaik, ők ugyanúgy egyenértékű emberek, és semmivel sem kevesebbek. És ezt ez a tábor megadja.
19: Fogalmazott Tenki Réka, Jászai Mari díjas magyar színésznő, az Ökumenikus Segélyszervezet egyik önkéntese. Az adománygyűjtési akciónak már hagyománya van, immár 13. alkalommal rendezik meg. Erről már a segélyszervezet ügyvezető igazgatója beszélt. Gáncs Kristóf elmondta, idén is 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjtenek. Céljuk, hogy a résztvevők a tanév lezárta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Hozzátette, napközis táboraikban biztonságos környezetet, napi étkezést, közösséget és játékos fejlesztési lehetőségeket biztosítanak.
20: A felelősségünk nekünk segélyszervezetként, ugye egyrészt, hogy támogassuk azokat a családokat, ahol nincs meg a lehetőség annak, hogy a szülők önerőből biztosítsák ezt a gyerekeiknek, hogy ezek a feltehetetlen pillanatok, a töltődés, a felzárkózás pillanatai meglegyenek, és a másik pedig, hogy a gyerekeket olyan biztonságba tudjuk helyezni, olyan közegben lehessenek, ahol valóban felhőtlen és boldog tud lenni a nyár, és arról tud szólni, amiről egy nyárnak szólnia kell.
19: Gáncs Kristóf emlékeztetett, segíteni ezúttal is többféle módon lehet. A nagyobb összegű felajánlásokat online fogadják, a 1353-as szám hívásával pedig alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Emellett a gyűjtéshez idén is csatlakozott a Tesco áruházlánc.
20: Idén is ugye május 11-én el is indult ez az adománygyűjtés, és egészen június 7-ig tart. 300 forintba kerül egy ilyen kupon, akkor valaki vásárol hozzá csak egy ilyen kupont, és akkor így össze tud gyűlni reménység szerint több táborra való is.
19: Gáncs Kristóf kiemelte, hogy az adakozás mellett az is rendkívül fontos, hogy minél több ember figyelmét felhívják az akcióra.
2: Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket. Részletek Kovács Mártontól.
16: Ivóvízbiztosítás, elsősegélynyújtás, orvosi ellátás, ételérzékenység figyelembevétele, programbemutatás, bejelentési kötelezettség. Csak néhány előírás azok közül, amelyeket minden nyári tábornak be kell tartania. Ezeket is kiemelten ellenőrzi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amelynek gyermek- és ifjúságegészségügyi osztályvezetője a Krónikának azt mondta, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelentenek be. Ezek közül napközisből van a legtöbb, 3800, 5-600 ottalvós és 150-160 úgynevezett nomád tábor. Mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy az üzemeltető köteles a nyitás előtt legalább 3 héttel bejelenteni a tábor indulását. A szakemberek ez alatt az idő alatt vizsgálják meg a helyszínt és a programot, tette hozzá Csizmadia Hajnalka. Közölte, tavaly tovább szigorították a kritériumokat. Ennek megfelelően a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezést pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik.
21: A Népegészségügyi Hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzi is a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
16: Már nem kötelező a gyermek egészségi állapotát igazoló orvosi dokumentum bemutatása, ilyet azonban bármikor kérhetnek a szervezők, mondta Csizmadia Hajnalka, aki közölte, 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani, létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, még 50 résztvevőként elkülönített betegágyat. Emellett szavatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokozók fertőtlenítését vagy a homok cseréjét is. A nomád táborokra még szigorúbb szabályok vonatkoznak, hívta fel a figyelmet a szakember.
21: Alapvető követelmény az ivóvízminőségű víznek a biztosítása. Nagy élményt jelent a közös bográcsozás és főzés. Itt a gyermekeket általában ugye az ételkészítésbe bevonják, ennek szigorú élelmiszerbiztonsági szabályai vannak. Fontos, hogy a gyerekek a felnőtt irányítása és folyamatos felügyelete mellett segíthetnek a munkában. A munka megkezdése előtt oktatni szükséges őket az alapvető higiénés és balesetvédelmi szabályokra.
16: Csizmadia Hajnalka azt mondta, a szabálytalanságokat vagy az előírások be nem tartását a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak jelezhetik a szülők. Ahol az ellenőrzés során hiányosságot találnak, annak pótlását írják elő, súlyosabb esetben bírságot szabnak ki, végső esetben pedig be is zárhatják a tábort.
2: A közösségi médiában terjedő egészségre káros napozási szokásokra figyelmeztetnek a szakemberek. Az Európai Bőrgyógyászok kezdeményezésére indított kampány célja a lakosság megfelelő tájékoztatása. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
22: Mintegy évi 3500 körüli melanoma, és lényegesen több úgynevezett hámeredetű daganat, tehát laphámrák, bazalióma az, ami Magyarországon előfordul.
23: Mondta a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter a közmédiában felhívta a figyelmet arra, hogy a bőrdaganatos megbetegedések száma az elmúlt 15 évben megduplázódott. Hozzátette, mindennek oka a 30-40 évvel ezelőtt elkezdődött életmódváltozásban kereshető. Egyre gyakoribbá vált például a szolárium használat, amelynek hatása napjainkban válik érzékelhetővé a betegeknél.
22: A bőrdaganat az nem rögtön jelentkezik, amikor a fénykárosodás éri a bőrt, hanem évekkel, évtizedekkel később.
23: Holló Péter hangsúlyozta, a napozással kapcsolatban ráadásul kifejezetten az egészségre káros tévhitek, kihívások is terjednek a közösségi médiában.
22: Nyilván a napfény kell a D-vitamin képzéshez, de mondjuk Magyarország éghajlaton, amennyit az ember normál napi városban, munkában menet napon van, az már elég a D-vitamin képzésünkhöz. Aztán olyan kihívások, hogy hátára rak valamit, mondjuk egy rajzot, egy feliratot, és azt a nappal körbeégetve, tehát szentetú, tehát naptetoválást készítettek maguknak az emberek. Tehát nagyon sok, nagyon-nagyon káros dolog terjed.
23: Holló Péter arról is beszélt, hogy az Európai Bőrgyógyászok Összefogása az Euromelanoma idei kampányával ezeket a tévhiteket szeretné eloszlatni. A programhoz ebben az évben is csatlakozott a Magyar Dermatológiai Társulat. Céljuk a lakosság felvilágosítása, valamint díjmentes szűréseket is szerveztek.
22: A rendszeres önvizsgálat, a rendszeres megtekintése a saját bőrünknek havonta egyszer, erre próbáljuk ösztönözni az embereket.
23: Hangsúlyozta, az újonnan megjelent, vagy a régebb óta meglévő, de megváltozott színű, méretű, alakú anyajegyeket, bőrelváltozásokat mutassuk meg orvosnak. Holló Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hám eredetű daganatok színtelenek, és a melanóma is lehet az. Emlékeztetett arra is, hogy az embereknek általában több hasonló anyajegye van. Így, ha valaki ezektől eltérőt tapasztal magán, azt is érdemes megnézetnie.
2: A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztet a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete.
10: Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat.
2: Az Egyesült Államokban 3 ember halt meg, amikor egy 17 és egy 18 éves fiatal tüzet nyitott egy mecsettel egybeépült iszlám központnál lévő emberekre. A 2 merénylő a helyszín közelében öngyilkosságot követett el. A rendőrség gyűlöletbűncselekményként kezeli a kaliforniai San Diego-ban történteket. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
0: Szerintem azért mentek be oda, mert tudták, hogy muszlimok lesznek bent. Nem csak úgy véletlenül. Azért mentek be oda, hogy vallási okokból ott összegyűlt emberekre csapjanak le. Egy 17 és egy 18 éves fiatal nyitott tüzet az iszlám központban. 3 embert megöltek, köztük egy biztonsági őrt is. A hatóságok szerint az ő fellépése életeket mentett meg, és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá. A rendőrök a mecset épületén kívül bukkantak rá a 3 áldozatra. A 2 támadó holttestét pedig néhány utcányira egy autóban találták meg. Halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta. San Diego rendőrfőnöke bejelentette, hogy a lövöldözés előtt 2 órával az egyik elkövető édesanyja bejelentést tett a rendőrségen. Az anya fokozatosan kezdte összerakni az információk apró darabjait egy hosszabb időszak eseményeiből. Úgy vélte, hogy a fia öngyilkos akar lenni. Azt mondta, több fegyvere is eltűnt, valamint az autója is a fiával együtt. Azt is közölte, hogy a fia egy társával van, és katonai terepruhát viselnek. Fogalmazott a rendőrfőnök hozzátéve. Az anya elmondta, hogy a fia egy levelet is hátrahagyott, de azt nem, hogy mit tartalmazott. A San Diego-i hatóság a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet. A polgármester elítélte a merényletet, és azt mondta, a gyűlöletnek és az iszlamofóbiának nincs helye San Diego-ban. Ne legyen kétségük azoknak, akik ilyen erőszakot követnek el ebben a városban. A rendvédelem teljes erejével fognak szembe találkozni. Szeretném megnyugtatni a San Diego-i muszlim testvéreinket. A rendőrség fokozott jelenléttel fogja őrizni az imahelyüket, hogy biztonságban érezzék magukat ebben a tragikus időszakban, fogalmazott a polgármester. A helyi muszlim közösség tagjai azt állítják, a lövöldözés óta rettegésben élnek. Én is félek. Amikor meghallottam, mi történt, engem sokkért, zavartságot, döbbenetet éreztem. Az jutott eszembe, hogy biztonságban vannak a gyermekeim, és a többi gyerek, mondta egy San Diego-i muszlim nő. A támadás egy rendkívül érzékeny időszakban történt. Egy héttel az iszlám vallás egyik legnagyobb ünnepe, az úgynevezett áldozat ünnep, valamint a szaúd-arábiai Mekka tartó éves hadzs zarándoklat előtt.
1: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél a Hárosi Duna hídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon burkolat jelet festenek Biatorbágy környékén. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell számítani. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon, Zamárdi környékén baleset történt. Az autópálya érintett oldalát lezárták a 112-es kilométernél, a Zamárdi felső Szántó-Csiófok nyugat csomópontban leterelik a járműveket, visszatérni a 114-es kilométernél lehet.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítása kezdődött, ezért a külső sávot lezárták. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon vízvezeték javítása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
2: Hasonlóan kellemes tavaszi idő várható a következő napokban is, de egy-egy frissítő zápor néhol előfordulhat. Részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
4: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony még néhol esernyőre is szükség lehet, de összességében azért már egyre inkább a napsütés fog dominálni, sőt, napról napra melegszik a levegő is. Ma tehát még a délutáni órákban elvétve lehetnek záporok, zivatarok, ezek az esti órákban lecsengenek, úgyhogy éjszaka száraz lesz az időjárásunk, sőt, a minimum értékek szinte mindenhol 10 fok környékén alakulnak, a leghűvösebb percekben is. Reggel aztán reméljük, hogy vidáman, mindenki napsütésre ébredhet, viszont a napsütés hatására beindul a gomoly felhőképződés, és körülbelül a déli óráktól számíthatunk újra záporokra és zivatarokra. Ezek nagyon rövid ideig tartóak lesznek, és nagyon kevés csapadékot is adnak. Így tehát több órára mindenütt kisüt a nap, és ennek hatására a csúcsértékek már mindenhol elérik a 20 fokot, pontosan 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Ezt követően egészen csütörtökig számíthatunk ilyen záporos zivataros időre, pénteken viszont már csupán fátyol és gomoly felhők lehetnek felettünk, és a hétvége is nyugodtnak ígérkezik, úgyhogy bátran ki lehet használni, sőt, akár 28 fok is lehet napközben. A mostani előrejelzéseink szerint pedig jövő héten a 30 fokot is elérhetjük. Én ezekkel a jó hírekkel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
2: Csilla, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sós Zoltán és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
5: Sokféle emberi együttest, testületet, szervezetet láttam. Fiatalokét, öregekét, mindenfélét. Láttam olyant, amelyet felülről való fegyelmezés, és olyat, amelyet pillanatnyi lelkesedés irányít, de csak ott találtam meg a valóságos és messze menőleg helyes fejlődésre az állogot, ahol szeretetet is láttam. Teleki Pál, politikus, földrajztudós gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Újra jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban 2026. május 19-én kedden is. Tartsanak velem egészen két óráig. Hollai Bertalan énekel mai műsorunkban elsőként, aztán Bányai Mártont halljuk. Elhangzik az Én apám olyan volt, és az Ennek a kislánynak Csipkés a kötője című csárdás. Jó rádiózást kívánok!

0: fejükben.
1: Kedves hallgatóink, most a következő percekben egy kortárs magyar nóta szerzőnk, Nicki Géza szerzeménye csendül fel Múlandóság címmel. Előadja Gáspár Ani Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével, majd a Rozmaring virágáról Lugosi Katalin énekel Juhani János zenekarának társaságában. Fogadják sok szeretettel!

Kedves hallgatóink, most egy olyan nótaszerzőre emlékezünk halálának évfordulóján, kinek számos nagy nótaslágert köszönhetünk. Ő nem más, mint Erős Béla, aki Budapesten 1887. február 6-án látta meg a napvilágot, és szintén Budapesten 1969. május 19-én hunyt el. A zeneszerző Somogyban töltötte gyermekkorát, daloló, citerázó legényektől hallotta az első nótákat. Elsősorban Blaha Lujza, a nemzet csalogánya volt rá igazán nagy hatással, és őt látva, halva ihletet kapott a zeneszerzésre. A Tovaszálló felhők című első nótaszövegét 1913-ban írta meg, Sasnáci zenéjével maradandóvá is vált. Ez az első nótasláger olyannyira meghatározó volt Erős Béla életében, hogy Sasnáci lett nem csak szerzőtársa, hanem egyik legjobb barátja is az életben. Erős Béla szerzeményei közül most a Minden piros fehér rózsát neki vittem, a Kalauz azt kiáltja Debrecen, és az Alagút csárdás című dalai csendülnek fel. Hallgassuk Bokor Jánost, Bangó Margitot és Jenei Gábort.

0: ha pedig csodálkozna gondoltunk mi erre. A lánchídi oroszlánnak hiányzik a nyelve.
1: Kedves hallgatóink, most Lakatos Sándor és zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki K. Endre kegyelmi kérvényét, az akkori igazságügy miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. A kormányfőt elkíséri több miniszter is, köztük Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, valamint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért is felelős tárcavezető. A politikusok mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet.

0: A szelet élénk lökések kísérhetik. Éjszakára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt, 4 perccel.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: És már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be hozzánk. Tartsanak velünk 2 óráig. Karcagi Nagy Zoltán és Szeredi Krisztina két vidám csárdás felvételével megyünk tovább a Lemegyek a pince fenekére, és a Messze van a Nyíregyházi kaszárnya című csárdást halljuk már is itt a Magyar Zene Rádiójában.

Dócs Péter, Farkas Rozika, Rigó Mónika és Kalina Enikő nóta felvételei sorakoznak fel az előttünk álló dalcsokorban. A vihar a levelet, a jaj de hamis a maga szeme, az Andoverda és a jó ital a kadarka című melódiákkal megyünk tovább.

Most pedig egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek így ebédidőtájban, amikor is Hankó József és zenekara játszik.

2024-ben az év magyar nótája a szavazás nyertese a Messze van a kicsi falum című hallgató lett. Most következzen ez a népszerű melódia Dömsödi Farkas Bálint előadásában, majd Hajtman Lívia, Újvári Marika és Miklósi József előadásában elhangzik a Kéka kökény recece, az Ezért a legényért nem adnék egy almát és a Paprika só című klasszikus magyar nóta.

fogja hozzátoló. El gyere bátran a karomba, nem vagyok rabló a bakonyba. Én vagyok csak te hozzátoló.

Sasto ricoste monto, e io non posso tempo lungo.

0: pásztor is azt mondta, eljön a papuhoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán. Már nekem pásztor is azt mondta, eljön a papuhoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán.
1: Most pedig, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban Albert György és zenekara muzsikál.

továbbra is jó ebédhez szólanóda itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk a folytatásban a Parnograszt együttest, de nem véletlenül hoztam el önöknek ezt a felvételt, hiszen a 2023-as Magyar Zeneházában megrendezett Dankó Gála esténk egyik leghangulatosabb, közel 8 perces zenei összeállítása az volt, amikor a 16 tagú cigányzenekar ifjabb Sárközi Lajos vezetésével együtt muzsikált a Parnograszttal. Igazi vérpesdítő összeállítással megyünk tovább. Aztán Revicki Gábor is dalra fakad, aki már idősebb Sárközi Lajos Gála zenekarával nótázik, szintén a Magyar Zeneházából hoztam el önöknek ezt a kiváló felvételt. Hallgassuk meg!

Az elmúlt percekben, kedves hallgatóink, a Kossuth Díjas színművész Revicki Gábor nótázott, és a folytatásban már Máté Otiliát, Cselényi Józsefet és Szóka Júliát halljuk, a Szeretem a kisangyalom, az Egy rózsaszál szebben beszél, az Ördög bújt a vonóba, és a Hat nap óta Szól a nóta című klasszikus magyar nóták csendülnek fel.

Kedves hallgatóink, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk végéhez közeledünk. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, bízom benne, hogy holnap is találkozunk. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A kedd délután hátra levő részében 5 órától majd Popovics László várja önöket, azt tudod-e még az Én nótám című műsorunkban? No, de előtte még operett slágerekkel, magyar nótákkal és örökzöld melódiákkal Gál Zoltán érkezik. Aki már itt is van, csak éppen az üvegfal mögött a vezérlőből integet. További kellemes délutánt kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra, és

0: műsorajánló.
1: A tavaszi nagy Dankó turné után sincs megállás. A Dankó család ezúttal Szentendrére látogatott el, ahol 2026. május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tardai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
2: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
3: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
2: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
4: Két lábúrával táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből,
3: úgy táncolt, mint én.
0: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
7: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő, miután bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre, az akkor köztársasági elnök Novák Katalin azonban másképp döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki, és azt állítják, hogy a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. A kormányfőt elkíséri több miniszter is. A politikusok mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navroszki államfővel is tárgyalnak majd. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. 6-ra emelkedett a törökországi lövöldözés halottainak száma. Az elkövető egy 37 éves férfi, aki tegnap este a nyílt utcán lelőtte a feleségét, majd egy közeli étterem tulajdonosát és egy dolgozóját. Ezt követően elmenekült, szökés közben további embereket ölt meg. Az Anadolu hírügynökség tudomása szerint az álmokfutó végzett magával, amikor a biztonsági erők bekerítették. A gyanúsított mentális problémákkal küzdött és kábítószerfüggő volt. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV Info vonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személy jövedelemadó 1+1%-áról is. Ami pedig a várható időjárást illeti. Napos az idő az országban, csak néhol van kevés fátyol és gomoly felhő az égen. Délután helyenként zápor zivatott.

Kezdő Nemes Niki, a hangmérnök Wolf Attila. Ma az Ivókat és Milánokat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik május 19-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Üzenjenek nekünk. Tuba Katalin szeretné meghallgatni, és a Dankó család tagjainak jó egészséget kívánni. A következő dallal Pere János énekel Odalenn délen.

Kápió Szent Mártonban Freiberger Béla szeretné meghallgatni a következő dalt, és ezt kérte Mezeiné Irmoska is. Mészáros Andrást, ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Volt egyszer egy régi tavasz.

Bércesi Milánnak sógornője kíván boldog névnapot Kőszegen. Várnai Adrián énekel. Országúton hosszú egyegenyes arra.

Jász Berényből Somogyi Bélánék érte egyik kedvenc nótáját, Benedek Fikatalint Baranya István zenekara kíséri, Rámás csizmát visel a babám.

Kunhegyesen Rózsa Milánnak névnapi alkalmából minden jót kívánnak szülei, testvérei és nagyszülei, Cserháti Zsuzsa énekel, édes kisfiam.

Szegedről Veres György kért egyik kedves nótáját, Busay Antal énekli, kísér Jónás Mátyás zenekara, Nem házasodom meg soha.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Mária néni vagyok Budapestről, és nagyon szeretném meghallgatni a Ez a Föld a Hazám. Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok az egész stábnak. Viszont hallásra!
0: Köszönöm a hívását, ennek a gyönyörű dalnak az a címe, hogy Az Estharang. Bétót Magda énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara.

Szív küldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kocsonya Tibornak felesége kérte a következő nótát. Németh Marikát Lakatos Sándor zenekara kíséri. Csárdás kiskalapot veszek.

Édesanyjára, Szőke Lászlóné Molnár Irén Zsófiára halálának évfordulója alkalmából örök szeretettel emlékezik lánya Ibolya. Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

0: nem van magának. Nincs ilyen a világon, senki bántak.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 7 perccel múlt 14:30. Bukovics Lászlónak sógornője küldi a következő nótát. Tápéra, Mészáros János elekének el, nékem olyan asszony kell.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szülőfalujába, Beregböszörménybe fél évvel ezelőtt temették el Balogh Ernő cigányzenészt. Haláláról most értesültem, és szeretnék egy búcsúdalt küldeni a légbe azzal a gondolattal, hogy nagyon sajnálom, és szeretettel gondolok rá. A dal címe a Vénycigány.
2: Köszönöm a hívását. László Imre énekel, kísér Kócé Gyula zenekara.

cigány. Nagyságos ura gyűrkére, nem tudom is mernek még, kenyergömen sokat húztak,

csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajtót, látni szeretném, repülni tud-e? Ugrik a pincér, pénzt kap a pincér, kint van az ember, és kész a határ. Jó öreg párja már halva találja, beszól az anyó, urak,

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza paritján

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Pató Milánnak testvére Sopronba küldi a következő dalt, és szeretettel köszönti névnapján Sándor Péter énekel, Fényév távolság.

0: Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmai.
1: Nagyszerű zenékkel várom önöket a hírek után, és bolyongok a város peremén, énekli majd Zárai Márta, az én mamám, ez a Rutkai Évától hangzik el, és egy jó nóta, irigyelik, hogy én téged szeretlek, Csóti Csabától. Számítok a figyelmükre a hírek után, most pedig hallgassuk Baranyai István zenekarát,

0: műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz még.
3: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
4: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
0: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
3: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
5: Csináljuk a fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben. Erről Magyar Péter beszélt, miután nyilvánosságra hozták az esettel összefüggő dokumentumok egy részét. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. A köztársasági elnök azonban ezzel ellentétesen döntött, amit viszont Varga Judit még aznap ellenjegyzett. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A Fidesz frakció szerint semmi új nem derült ki az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokból. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügy miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Az érintettek lemondásával a Fidesz egyetértett. Felfüggesztetett tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott Európai Érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kapta. Életrajzi beszélgetés könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dolly Rollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar is. Fenyő Miklossal elkészítették a Hotel Mentor Musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriából. A beszélgető társ Radnai Péter a Mi ez a tánc fiatalok című kötetről azt mondta, Novai Gábor életén túl több mint fél évszázad korrajza is. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje képviseli Magyarországot a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A június 12-e és 21-e között zajló rendezvény Magyar Napjának programjában premierként vetítik Nemes Jeles László Árva című filmjét, de látható lesz Pálfi György Tyúk és Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is. A rendezvényen a független magyar film új generációjának munkáit és több dokumentumfilmet is bemutatnak, a fiatalabb közönségnek pedig a Hugo a víziló című animációs klasszikust vetítik magyar nyelven. Az időjárásról: holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánságműsorban, töltsék velünk a következő két órát is. Telefonszámunk 061-759-6071. Vági Lajosné kérte a következő.

Judit Mezőberényben szeretné hallani a következő dalt. Szabó Sándor énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, egy őszhajú asszony.

az édesanyámról tűnődöm, napok óta már. Az édesanyámról, ki engem mindig hazavár. Sajnos nem úgy van az most, hogy felkeressem én, bár jól tudom, hogy ő vár, és

Kecskemétről Dóka Bálinné kedvenc előadójától, Szigeti Fercsétől kért dalt, Balázs Tamás zenekara kíséri, megírtam egy levelező lapot.

0: szívhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Túrkevérjű Kisé Rózsika vagyok. Szeretném meghallgatni azt a számot, hogy Bolyongok a város peremén.
2: Nagyon szívesen játszok, Zárai Márta énekel.

0: újra látlak, újra egyszer élek.
1: A következő nótát Marosi Tibornak Tapolcára küldi, régi barátja Imre. Kolossiák Gyulát Johann János zenekara kíséri. Jaj, de nagyon régen volt.
2: Jaj, de nagyon régen.

Így szól a következő üzenet. Szüleimre, Zicsi Lajosra és feleségére haláluk évfordulója alkalmából szeretnék emlékezni egy számukra kedves nótával. Örök fájdalom az elvesztésük, amely csak csendesedik, de soha nem múlik el. Kérem, május 19-én hangozzon el, mert mindketten ugyanazon a napon 20 év eltéréssel távoztak, írta Sáros Györgyné. Pataki Istvánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Ereszalad fecskefészek.

0: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Nótás kedvű volt az apám című rovatunk következik, amelyben ismert, elismert előadó művészek szólalnak meg egy számukra kedves dalról.
1: Horváth Attila táncolénekes vagyok. Édesanyám kedvenc dalát szeretném megemlíteni. Az én mamám nem hordott bubi frizurát. Talán azért is, mert valóban így volt. Nagyon egyszerű asszony volt, 4 gyermeket nevelt föl, és talán innen ered ez a meggondolás, hogy ez a kedvenc dala.
0: Halljuk Rutkai Évát, az én mamám.

adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer. Csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Add csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket. Ha bánat ér ölében, vigaszt lelépsz, imádkozz a jó Istenhez.

0: gyönyörű szép.
1: Pilisvörösvárról Nyakóné Ilike apósának kérte a következő nótát, melyet Nógrádi Tóth István énekel. Kísér Puka Károly zenekara, sárgára van a vonatnak négy kereke festve.

Bonyhádon Piroska néni szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját. Barabási Zoltán ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Van már kis szék.

Ceglédi Ferencnének Bihar Nagybajomba 80. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot kívánunk. Örök szeretettel fia Feri, unokája Barbara és dédunokái. A Republik együttes játszik, Szállj el, kismadár!

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3 perccel múlt 3:45. Monori Jánosné kérte a következő nótát Biatorbágyról, Gál Gabriella énekel, Nem ér az a legény.

0: jellegű, ha csak jellegű volna a falu. De sok szöget is vár, de sok barna is vár, maradna párkán.
1: Drága férjére Kasza Istvánra, akit 12 éve veszítettek el, születésnapja alkalmából emlékezik szerető felesége, fiai István és Zsolt nevében is családjukkal. Berkes Jánost Szalai Antal zenekara kíséri, valamikor volt két csillag.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én egy dalt szeretnék kérni Szécs Pától, a dal címe pedig Ha nem vagy velem. Nagyon köszönöm, viszonthallásra!
2: Én köszönöm a hívását. Szécsi Pált a Stúdió 11 kíséri. Ha nem vagy velem.

Szekszárdról Böröndini Icuka kérte a következő nótáját, Csík József, Ifjabb Erkki Béla zenekara kíséri. Befordultam a konyhára.

Szeretem, mikor hallgatóink életbölcsességeket osztanak meg velünk, mint például Kati néni Kisbérről, a felhők fölött mindig ott a nap, csak meg kell találni. És kérte a következő nótát, Rózsa Béla énekli, kísér Lakatos Tibor zenekara, nincs igaza annak, aki bánatból rak fészket.

Nincs igaza annak, aki bánatból rak fészket. Könnyek nélkül mosolyogva, sokkal szebb az élet.

a jó kettől meglátott, hogy menekül a bánat. Lehúz tehát keserőbbre a keserű szállat.

0: Adélnak Gyöngyösre Zsolt küldi a következő nótát. Csóté Csabát Berki Péter zenekara kíséri. Irigyelik, hogy én téged szeretlek.
1: Irigyelik, hogy én téged szeretlek. Mit bánom, akármit is beszélnek.

csak azt mondd meg, hogy igazán szeretsz. Nem lesz soha veszekedés világ, hú nélkül éljük majd a világ. Szívem ennél jobbat nem is tehetne, csak azt mondd meg, hogy igazán szeretsz. Nem lesz soha veszekedés világ, hú nélkül éljük majd a világ. Amióta megígéztél szemettel, nem bírok a szerelmes szívem.

0: is fészked rak majd világ, boldogan éljük majd a világ. Olyan boldog menyecske lesz belőled, hogy arról az unokát is beszélhetett. A kutya is fészket rak majd világ, boldogan éljük majd a világ.
1: Szélesné Marika Komáromból Rigó Jancsit szeretné hallani. Balázs Tamás és Jónás Géza zenekara kíséri. Zöld szalagos a kalapom.

Siófok Andudás Milánnak keresztanyja kíván boldog névnapot, és a Gülbabából küldi a Bordalt, Ilosfalvi Róbert énekel Borban az igazság.

Ez a Dankó Rádió kívánságműsora, 10 perc múlva 4 óra lesz. Nagy Sándorné szeretné hallani a következő dalt, melynek előadója Madarász Katalin és Mészáros Tivadar zenekara. Nem tudom, az életemet horrontottam én el.

Hódmezővásárhelyről Zsuzsa kérte a következő dalt, Besenyei Ferenc énekel, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara, Mindig mondtam, veszedelmes a lány.

0: reszkedtem tovább, most így házasok. Oh, Isten tudja, csak annak az okát, egyszerre csak nem reszkedtem tovább, most így házasodtam meg.
1: Balatonboglárról Molnárné Erzsike kérte egyik kedves nótáját, Gergely Annát Burakovács Andor zenekara kíséri. Ha az uram kacsingat a menyecskére.

Kíváncsiak a folytatásra? Remélem, igen. Elhangzik majd az Egy kicsi házban a domb tetején, a zene nélkül mit érek én Máté Pétertől, és egy nagyon kedves Sanzon Bence Ilonától, Csak a nőkön nem fog az idő. Most ifjabb Jónás Géza játszik.

0: műsorajánló.
1: Zenés történetek Fannival.
2: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
3: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
2: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örök zöldeket is.
1: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
4: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben. Erről Magyar Péter beszélt, miután nyilvánosságra hozták az esettel összefüggő dokumentumok egy részét. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, a köztársasági elnök azonban ezzel ellentétesen döntött, amit viszont Varga Judit még aznap ellenjegyzett. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő X3-os modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. Eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban, már februárban elindították a második műszakot. A debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írt a Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. A hétvégén lehullott jelentős mennyiségű eső a jelenlegi aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után. A nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét, így a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Az egész kontinensre kiterjedő vészhelyzetet hirdetett ki az Afrikai Járványügyi Központ a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebola járvány miatt. A rendkívüli intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása megerősítése. A Kongói Egészségügyi Minisztérium ma 513 gyanús betegségről és 131 halálesetről számolt be. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmben is. Scherer Péter 64 éves volt. Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Köszöntöm ismét Önöket itt a Kívánság műsorban. Remélem, hogy a következő óra zenei kínálata is elnyeri tetszésüket. Itt van mindjárt egy remek örökzöld, Balázs Klári és Korda György adja elő, Sós Margit kérésére. Talált ki gyorsan a gondolatom.

Molnár István nékérte a következő nótát Jákóver énekel, Kísér Magyar Imre zenekara. Hogyha egyszer a szerelem bekopogtatnálad.

TP-ről Kolozsi Ábelné kérte a következő nótát, Szőlős Jemesét Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Baj van, nagy baj az én szívem körül.

nyárádra a testvérének, Zete Károlynak küldi. Sok-sok szeretettel a következő dalt, Szilvia. Gáspár Annit és Karcagi Jánost halljuk. Egy kicsi ház van a domb tetején.

apósának küldi Köbliné Irma egyik kedvenc nótáját, melyet Kis Zoltántól és Teremi Trixitől hallunk. Húzzad csak ki világos virradatig!

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném köszönteni Gecsén Ádány Zsigmondot 93. születésnapján. Kívánok neki nagyon jó erőt és egészséget, minden jót. A vallomásra küldöm néked dallal, Katia.
2: Szeretettel adjuk át az üzenetét. Szüleinknek, Dániel Józsefnek és Dániel Józsefné Zsuzsannának házasságkötésük 53. évfordulója alkalmából küldjük Alsó Szent Ivánra az általuk kedvelt dalt. Szeretettel köszöntik őket gyermekeik, Jóci, Zsuzsika, Zsolti, Erika és családjuk. Szalai Lászlót, Olá Kálmán zenekara kíséri. Vallomásra küldöm a szívemet.

vallomásra küldöm, ami szép és jó van. Orgona világban, halk muzsika szóban, neked adok mindent.

Bíró Sándorné Hajdú Szoboszlón várja férjével együtt kedvenc nótájukat. Nádasdi László Tifjabb Berkivél a zenekara kíséri, Gödöllői Akácerdő.

0: Győr új baráton Sohajda Istvánné szeretné hallani a következő dalt. Koltai Lászlót Nyári László zenekara kíséri, Egy asszonynak 9 a lánya.
1: Egy asszony.

Tardosan édesanyjukra 99. születésnapi alkalmából emlékeznek lányai, Kató és Zsuzsi családjukkal. Tarnai Kis László énekel, Anyám.

Péter Ferenc Mezőszentgyörgyön szeretné meghallgatni a következő dalt. Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri. Odafönn a Jóistennek.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 3 perccel fél öt után. Pákozdról Derzséné Olga kérte egyik kedves nótáját, Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, Nem volt szíved barna legény.

Mucsai Melindának Békés Csabára párja Hamburgból küldi szeretettel a következő nótát. Pécsik és Ágnes Magyar Imre zenekara kíséri Icipici kis galambom.

Rós Szilviának Nyíregyházára édesanyja küldi szeretettel egyik kedvenc slágerét, Máté Péter énekli, zene nélkül mit érek én.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Makon Szent László a Tribli Rozáliának szeretném küldeni. A Füredi Anna bárba nagyon szépen köszönöm neki segítségét. Szomszédasszony a Teré. Köszönöm viszontlátásra.
2: Szeretettel adjuk át. Karcagi Nagy Zoltán énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara.

0: meg is siratod.
1: Szerencsről Gálik Nékati kérte a következő dalt, és Médélius Éva adja elő, kísér Toki Balogernő zenekara, Világos kék a csillagos éjszaka.

Bártosné Margitnak Monorra András küldi a következő dalt. Nagy Noémit Csóka Gyula zenekara kíséri, ha még egyszer szerelmes lehetnék.

Salgó Tarjánban Ibolyának születésnapja alkalmából minden jót kívánunk. Bence Ilona énekel, a Stúdió 11 kíséri, csak a nőkön nem fog az idő.

Tiszapüspökiben Tóth Illésné férjére 65. házassági évfordulójuk, születésnapja és halálának első évfordulója alkalmából emlékezik szeretettel. Kunhegyesen férjére Endrédi Károlyra halálának 6. évfordulója alkalmából soha el nem múló szeretettel emlékezik felesége. Fejes Sándort Szalay Antal zenekara kíséri, az, akinek bánata van.

Egy jó nóta meg belefér a mai műsorba. Csabai Róbertné férjének kérte kisújszállásról. Éliás Tibort Bangó János zenekara kíséri. De jó prímás!

rozsikálj, vengered a gyönge szíve közepén. Szépen húzzad a rúzsám fülébe, muzsikálj, vengered a gyönge szíve közepén.

0: de muzsikál engemet a gyönge szíve közepében.
1: A kívánság műsor ugyan véget ér, de kitűnő hallgatni valókat ajánlok a figyelmükbe. Rögtön a hírek után Popovics László beszélget Évával, aki gyerekkora óta népi táncol és meghatározó élmény ez az életében. 6 órától Operett műsorunk, ezen a héten Lehár a Mosoly országa áll a középpontban, Egri József a házigazda, hallgassák meg azt is 6-tól. A kívánságműsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Legyen szép estéjük, és holnap is találkozzunk 2-kor. Most a Magyar Rádió népi zenekara játszik, viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz még.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Megtisztelő, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, mondta Magyar Péter Krakkóban. Hozzátette, örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy holnap tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrucki államfővel, majd Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldön, külföldi műveletekben és NATO környezetben is. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a dunakeszi járműjavító összeomlása és leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal, a kapcsolat helyreállítása megkezdődött. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán. Egy hét múlva kezdődik az idei Zsidó Kulturális Napok és Utcafesztivál Debrecenben. A hatnapos rendezvénysorozatban lesz utcafesztivál, koncertek, zsinagógai tárlatvezetések és gasztronómiai rendezvények. Fellép mások mellett az Anima Sound System, a Debrecen Dixieland Jazz Band, valamint a Csokonai Nemzeti Színház művészei. A Hegedűs a háztetőn című darabból adnak elő. A Vlodni improvizációs gasztroszínházban pedig Novák Péter, Sel Judit, Járai Máté, Bohus Hanna és Stál Judit lép színpadra. Holnap jár le az SZJA bevillás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtónyilvános esemény a B32 galériában lesz. Az időjárásról: holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nultám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nultám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: A ritmusos tulajdonképpen a Lábujjhegyen való ugrás tulajdonképpen, ez az ütemes ugrások, ezek azért elég intenzív, és még hozzá ezek a kalocsai kar mozdulatok is elég intenzívek.
0: Egy 62 esztendős hölgyhöz látogatunk, Harta településre, úgy hívják, hogy Éva. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Brémben FM 95,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Horváth Tiborné.
2: Kezdő Csokolom Éva, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
1: Jó napot, üdvözlöm!
2: Mi a helyzet önnel? Mit csinál most éppen? Dolgozik, vagy...
1: Nem, nyugdíjasként vagyok már, igen.
2: Uh-huh. Fiatalos a hangja, és ebből gondoltam, hogy esetleg nem nyugdíjas.
1: Nyugdíjas vagyok, hát hamarabb jöttem el nyugdíjba, igen.
2: Értem. És miért egyébként?
1: Akkor az időt, tehát nem voltam éppen olyan jól egészségűleg, és uh-huh. ezért úgy gondoltam.

0: döntöttem, hogy nem teszek rá még 4 évet.
1: És azóta megoldódott ez a probléma?
0: Javult, igen, javult az egészségügyi állapotom, úgyhogy most már részben sajnálom is, hogy igazából lehetett volna még nyugdíj mellett még egy kisebb órában, kevesebb órában munkát vállalni, de sajnos nem adódott rá lehetőség, úgyhogy ebben reménykedtem, de nem sikerült. De hát így is bőven van teendő, úgyhogy nem panaszkodom, hogy unatkoznék.
1: Tehát akkor a mindennapjai azok nem azzal telnek, hogy otthon malmozik, hanem mindig történik valami.
0: Hát nem, mindig történik, igen. Most jöttünk az a Szlovákiából, voltunk egy 3 napos kiránduláson, a lányomhoz megyek föl Pestre, mert éppen az agglomerációba költöznek, és segítem a költözést, aztán megyek szurkolni az unokámnak, aki a családi történetünket mondja egy tájnyelven, amit én írtam, úgyhogy vasárnap a születésnapját ünnepeljük neki is, meg a férjemnek is.
1: Azt a mindenit, akkor tényleg van. Milyen történetet mesél el? A családjuk történetét?
0: Én hát igen, egy ugye az unokám 8 éves, és nemzetiségi falu vagyunk, nemzetiségi iskola, német nemzetiségi iskola, és tájnyelven adja elő a kis családi történetet. Hát egy verseny, indult a versenyen, a területi versenyen, és eljutott az országos döntőig. Úgyhogy most nagyon izgulunk pénteken, hogy sikerüljön neki, akár hát igen, még azért, a nyerés is.
1: Igen, azért az nem egy kis kihívás. Milyen hosszan beszél egyébként?
0: Hát nem olyan vészes, hogy a 8 éves, hogy neki nem kell olyan hosszan mondani, de a különlegesé azt teszi az egészet, hogy ugye mai történetről van szó, mert ugye általában ők, a versenyzők, ők régi történeteket, vagy régi, hát igen, végülis régi történeteket, régről maradt fent történeteket mondanak.
1: Nehezebb egy mai történetet elmondani régi nyelvezettel, ugye? Mint egy régi történetet.
0: És hát azt teszi még különlegesé, hogy ugye megszületett az unokatestvére, és az e körüli eseményeket meséli el, úgyhogy beleágyazva a két régi sváb mondókát.
1: Na jó, lehet, hogy még erről is beszélünk, lehet, hogy az unokákat is felemlegetjük, de a kedvenceit mindenképpen meghallgatjuk. Éva kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban?

padlója, padlója, rászállott a vadgója, vadgója, esse le róla, vadgója, vadgója, beszakad a padlója, padlója.

padlója, padlója, hemen leszakad a padlója, padlója. Ha leszakad, mi lesz vele? Hosszú orrú padlója, padlója, esse le róla, padlója, padlója, mert leszakad a padlója, padlója.

0: adója.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Évával beszélgetünk, nem messze van ide Kalocsa. Ezt a felvételt hallgatjuk meg. Miért is?
2: Népi táncoltunk a férjemmel több évtizeden át, úgyhogy gyakran táncoltunk erre a dalra. Közel áll hozzánk ilyen szempontból.
1: Hogy kezdődött egyébként ez a... Úgy ismerkedtek meg?
2: A igen, úgy ismerkedtek. Néptáncosok voltunk mind a ketten, és a csoportvezetőnk összehozta a csoportjait nyaranta a táncos táborba, és így történt tulajdonképpen az ismerkedés, amit aztán itthon, miután ide költözött a férjem határa, így itt folytatta a táncos tevékenységünk, a közös hobbinkat.
1: És egyébként már gyermekkoruktól táncoltak, népi táncoltak mindketten?
2: Én igen. Ő csak hát ilyen tinédzserkorban kezdett ott a Donyban táncolni. Engem a nagymamám vitt be a tánccsoportba, aztán utána ugye elmentem tovább tanulni, és amikor végeztem a tanulmányaimmal, és ismét hazajöttem, akkor utána folytattam néptáncot. Úgyhogy egy ilyen 50 éves korig táncoltam.
1: Az tényleg hosszú évtizedek mindenképpen. Azért ez egy kimondottan jó sport is, nem? Kell állóképesség hozzá.
2: Igen. Úgyhogy hát vannak mostanában már ilyen ritmuszavaraim, de azt mondta az orvos, hogy látszik, hogy a szervezetemben látszik ez. Tehát ennek nyoma van, marad, amikor valaki ilyen intenzív tevékenységet, mert ugye erre mondják a néptáncra is, hogy elég intenzív, amikor ilyen intenzív tevékenységet végez, hobbit végez az ember.
1: Igen, mert ez ilyen érdekes, hogy nem egy tudatos sport, csak ahogy táncol az ember, a ritmus elviszi a gondolatait, és hosszú percekig is csinálja ugyanazt a mozdulatot, amiben, hogyha csak arra koncentrálna, akkor úgy érezni, hogy talán ki is fullad benne. Közben itt meg minden másra figyel, a zenére, az ütemre, nem? És közben meg mozog.
2: Igen. Egyébként ugye ez a Kalocsa környéki táncok, ezek egyébként is egy elég intenzív mozgást igényelnek.
1: Mert hogy? Én úgy gondolnám, hogy mindegyik tánc, de fejtse ki bővebben akkor, Éva, hogy ez miért intenzívebb?
2: Hát ez a ritmushoz tulajdonképpen a lábujjhegyen való ugrás tulajdonképpen, ez az ütemes ugrások, ezek azért elég intenzív. És még hozzá ezek a kalocsai kar mozdulatok is elég intenzívek.
1: Értem. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Itt a Dankó Rádióban Éva kérésére forog tehát a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban a Nem messze van ide Kalocsa.

Teljes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nótek. Népzenék.

csapodát. Huncut a mája, zuzzát, csalfa vagy, várom is akkor, így hát majd, ha vagy. Így veled, édes rúzsát,

0: caballero de San Juan, querida prima, nada nos iba tuya, tu amiga de la tarde, o un robo, que ya digo, y caballero de San Juan.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Évával beszélgetünk. Születésnapost fogunk köszönteni, lehet, hogy többet is, majd mindjárt kiderül, jó? Jön a Motiva együttes felvétele a Születésnapodra című dal. Ugye a műsor elején már említette, hogy talán hétvégén lesznek a születés.
2: Igen. Vasárnap ünnepeljük a férjem és az unokámnak a születésnapját, illetve egyik részét. Most éppen az unokámnak a születésnapját, aztán rá egy hétre a férjemét, úgyhogy ilyen közel van mind a kettő egymáshoz.
1: Uh-huh. Az unoka mennyi idős lesz most?
2: 8 éves.
1: 8 esztendős. És a férje mennyi idős lesz?
2: Ő pedig 63.
1: 63, hát Isten éltesse mindkettőjüket. Az unokát sokat látják. Köszönöm. Egyébként?
2: Igen, ők is itt laknak a faluban, úgyhogy gyakran találkozunk, igen.
1: Uh-huh. És ez a Motiva felvétel az egyik kedvencük?
2: Igen, szeretjük, igen.
1: Uh-huh. Hát igen, végül is, hogyha abba belegondolunk, hogy a férje is néptáncolt, akkor talán ez a felvétel közel állhat a szívéhez.
2: Igen, így van. Hát és egyébként is ő is egy dalos ajkú, hogy lehet így mondani, ő meg aztán egyébként jobban is jobban jegyzi a szövegeket, mint én. Én inkább ilyen töltelék vagyok.
1: Tehát jobban tudja, jobban emlékszik a dalszövegekre.
2: Igen. Tehát hogyha nótázásról van szó, azért előfordul, hogy így olyan rendezvényen, vagy úgy vagyunk baráti társaságban, hogy aztán arra fakadnak is a borozgatás közben. Éppen most hívtak minket Orbán napra, pont ilyen célból, hogy akkor ott majd nótázások lesznek, hát ő ilyenkor az, aki viszi a szöveget.
1: Értem. Hát ez jó dolog, abszolút, mert hangulatot tud csinálni, ami a társaság egyik legfontosabb része, a lelke, hogy jó hangulat legyen, és hogyha valaki ezt meg tudja teremteni, az egy áldás, azt kell, hogy mondjam.
2: Hát igen, ő az, aki nem fél nótás.
1: Igen.
2: Ő az, aki egészben tudja a nótákat.
1: Ezt szerintem tőle idézte, ugye?
2: Igen.
1: Vagy úgy hallottam, mintha ez lenne a férje kedvenc szavajárása ezekben a helyzetekben, hogy ő nem félnótás.
2: Hát ezt inkább ránk szoktam mondani, hogy mi csak félnótások vagyunk.
1: Ja, értem, megfordítja.
2: Úgy, így van, igen.
1: Na, akkor azt mondom, hogy ezt a dalt most a férje tiszteletére játsszuk le, hiszen tudom, hogy a következő dal majd talán jobban az unokájának szól, de majd kifejti. Igen. Bővebben, jó? Jöjjön most a Motiva és a Születésnapodra című felvétel itt a Dankó Rádióban, Éva kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Évával beszélgetünk. Halász Judit jön, és a Boldog Születésnapot című felvétel. Ha jól sejtem, akkor ez a 8 esztendős unokának szól.
1: Igen, igen, igen.
0: Mert hogy...
1: Hát őnek így...
0: Igen?
1: Őnek így megmaradt a fejébe a Dankó, ugye hallja is, hogy gyakran, amikor a papa kint dolgozik, akkor szól a Dankó rádió, és akkor így hallja is, hogy a kocsiban szól a Dankó rádió, az udvaron szól a Dankó rádió, és így gyakran hallja ezt tőlünk, és akkor így megmaradt a fejébe, meg főleg az, hogy amikor először csatlakoztunk ehhez a műsorhoz, akkor ugye pont a születésnap kapcsán, úgyhogy akkor ma reggel mondta az anyukájának, hogy hát akkor talán, hogyha születésnap lesz, akkor fel kell hívni a Dankó rádiót.
0: Igen, ez a feltételes reflex. De ez jó kis reklám nekünk egyébként, jó kis reklám szöveg, reklám szlogen. A születésnapon akkor fel kell hívni a Dankó rádiót. Jól tették amúgy. És szereti ezt a felvételt, Halász Judit Boldog Születésnapot című dalát, a 8 esztendős unoka. Hogy hívják egyébként az unokát, hogy tényleg nevesítsük?
1: Adél.
0: Adél, szereti?
1: Hívják. Igen, szereti. Úgyhogy most már szoktuk is énekelni, amikor átadjuk a tortát, akkor énekli a család, úgyhogy ő már kívülről fújja.
0: Igen. Hát ez a gyermekeknek ugye az ajándékot és a tortát jelenti ez a dal.
1: Igen, így van.
0: Úgyhogy
1: igen.
0: A kérdésem az gyakorlatilag teljesen felesleges volt. Hát imádják ezt a dalt a gyerekek.
1: Igen, igen.
0: Most igen, tényleg igen. Így belegondoltam a saját születésnapi összejöveteleinkbe, amikor elkezdjük, akkor persze, hogy szeretik. Hát mert mit jelent számukra, hogy kapnak ajándékot, és hogy ehetnek hamarosan finom tortát. És egyébként az unokának nagy születésnapi összejövetele lesz?
1: Hát igen, ilyenkor összejön a másik nagyszülők, ugye onnan a másik résztől is jönnek, mi is ott vagyunk, és akkor jönnek a keresztülők, ugye a lányom másik testvére, illetve a vejemnek a testvére, úgyhogy ilyenkor így fürdik a szeretetben.
0: Na hát Isten éltesse, szóljon neki Adélnak a következő felvétel, tehát Halász Judit, és a Boldog Születésnapot jön tehát itt a Dankó Rádióban, Éva kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Éva kedvenceivel. Nem maradt ki senki, ugye, a köszöntésből, tehát mindenki megvan, Adél is, a férje is.
1: Igen,
0: egyébként
1: igen,
0: vannak
1: igen.
0: Még unokái Adélon kívül?
1: Igen, igen, igen, úgyhogy hozzá megyek is holnap, igen.
0: Hány unokája van?
1: 9 hónapos, 3.
0: Tényleg? Hát gratulálok.
1: Igen.
0: Na majd őket is felköszöntjük alkalomattal, jó? Hogyha úgy jön ki a lépés.
1: Igen.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, akkor jó mulatságokat kívánok a következő 2 hétre. Be van most már táblázva igen. Rendesen. Szokott ilyenkor igen, tortát sütni igen. Egyébként?
1: Ó, hát természetes, hát az én tortám nélkül nincs születésnap.
0: Na, hát akkor van munka bőven. Akkor
1: igen.
0: Jó munkát kívánok hozzá, és Isten éltesse a születésnaposokat. Vigyázzanak egymásra.
1: Köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést, üdvözlöm
0: én
1: a
0: szertagjait. Viszont halásra, csöklöm.
1: Viszont halásra.
0: Évát hallották, most pedig jön Juhász Katalin és a Tóth népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Tóth az Operencián a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: kezdjük, ígyunk bort, ígyunk bort.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat május 19-én, Szent Ivó napján. A születésnapját éppen ma ünneplő Csőrsz Rumen István irodalomtörténészt, a magyar történelmi és népdalkincs egyik kiemelkedő kutatóját és előadó művészét hallottuk, aki a 18. századi jogászhallgatók egyik kedvenc dalát énekelte. S hogy miért éppen Szent Ivót emlegették a hajdani jurátusok? Nos, azért, mert példaképük a 13. században Bretagne-ban született Ivó ugyancsak jogászféle volt, aki törvényismeretével és éles eszével a szegények ügyeit védelmezte az egyházi és világi bíróságok előtt. Így lett a középkori egyetemek jogi karai, valamint a jogászok, ügyvédek és a peres ügyek alanyainak védőszentje. Tisztelete a jezsuiták, illetve a külföldön diplomát szerzett jurátusok közvetítésével jutott el hazánkba. A nagyszombati, majd a pesti egyetem jogi karának is ő lett a patrónusa, ahol már a 17. századtól megtartották névünnepét. Csőrsz Rumen István és az általa alapított muzika-historika együttes már közel 20 hanglemezt készített a magyar történeti zene legszebb gyöngyszemeiből a középkortól a 19. századig. 2004-ben Kobzos Kis Tamással együtt adták ki a Balassi Bálint énekeit tartalmazó dupla lemezüket. Ezen az albumon szerepel az Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje című énekelt vers is, amely éppen aktuális, hiszen e hétvégén lesz pünkösd. Az ünnep gyökerei a rómaiak florália kultuszához nyúlnak vissza, s ugyancsak a rózsavirágzás legszebb időszaka ad méltó keretet a Szentlélek megjelenését jelképező piros pünkösd napjának, a keresztény ősegyház születésnapjának. A muzika-historika együttes Jelentem versben mesémet című lemezéről Balassi Bálint versét Kobzos Kis Tamás előadásában halljuk. Ennek első sorát idézve kívánok minden kedves hallgatónknak áldott szép pünkösdöt!

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két láborával táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjáránál.
2: Úgy táncolt, mint én.
4: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját. Ezek azok az iratok, melyeket az igazságügyi minisztériumban őriztek. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe, K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanazon a napon történt. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta a delegációja, melynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakasz parancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak az Iszlám Állam terrorszervezettel. A vád szerint illegális egyesületek keretében tanfolyamokat szerveztek gyerekeknek, hogy az iszlamista ideológiát terjesszék közöttük. Emellett adományokat gyűjtöttek és toborzó tevékenységet is folytattak a terrorszervezet részére. A kiterjedt razzia során a hatóság fegyvereket, lőszereket, dokumentumokat és digitális adathordozókat is lefoglalt. Egy hét múlva kezdődik az idei zsidó kulturális napok és utcafesztivál Debrecenben. A hatnapos rendezvénysorozatban lesz utcafesztivál, koncertek, zsinagógai, tárlatvezetések és gasztronómiai rendezvények. Fellép mások mellett az Anima Sound System, a Debrecen Dixieland Jazz Band, valamint Csokonai Nemzeti Színház művészei a Hegedűs a háztetőn című darabból adnak elő. A Flódni Improvizációs Gasztroszínházban pedig Novák Péter, Sel Judit, Járai Máté, Bohusz Hanna és Stál Judit lép színpadra. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtó nyilvános esemény a B32 galériában lesz Budapesten. Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhő lesz az égen, délután helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a szél nagy területen megélénkül. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Huszka Jenő és Martos Ferenc Aranyvirág című operettjéből Ötvös Csilla énekelte a Kibontva Szárnyunk című dalt. Ezen a héten műsorunk fókuszában Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettje áll. De mielőtt mesélnénk róla, következzen Claude Michel Schönberg a Nyomorultak című musicaljéből az Áldott Légy című dal Egyházi Géza előadásában. Ezt követően pedig Lehár Ferenc Cigány Szerelem című operettjéből következik a Messze a Nagy Erdő Fisul Mónika előadásában. Kísér Bangó János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. Lehár Ferenc, a Mosolyországa című operettje nem a szokásos boldog befejezésű operett. Az idők változását az operett műfajban legkorábban Kosztolányi Dezső vette észre, amikor 1921-ben megállapította a következőt. Idézem. Ma már vannak szomorú operettek is. Sőt, úgy rémlik, csak is a szomorú operettek népszerűek. A vidámak az elmúlt divat portékái, sorra buknak itthon is, külföldön is. Valaha voltak piros operettek, a vad szerelem lángoló szívével és cifra lámpájával. Aztán műsorra kerültek a fehérek, melyekbe fiatal lányokat is el lehetett vinni olykor, vasárnap délután. Ma a fekete operettek járják, gyászszalaggal és ciprussal, megindító haldoklási jelenetekkel és felhők közt kísértő holdvilággal, szomorú és megoldhatatlan bonyodalmakkal. Eddig tartott az idézet. És most következzen az operettből Liza belépője, énekel Osváth Júlia. Túl az Óferencián.

szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Lehár Ferenc pedig az alábbiakat mondta az operett változásáról. A közönség azt szereti, ha a színpadon eleven embert lát, aki éppen úgy érez, sír és nevet, mint ő. Beleíri magát a szereplők sorsába, annak örül, ha elérhetetlen vágyai legalább a mesében válnak valósággá. De nem csak az operett alakult át, hanem az idők is megváltoztak. Azelőtt az emberek a komikumot, a nevetségest keresték az operettben. Ma inkább a szentimentális felé hajlanak, mert az a szívükbe markol. Eddig tartott az idézet. Most pedig idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát a Honvágy dallal, Kis Diana előadásában. Dankó Rádió.

Dúl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettje tulajdonképpen egy korábbi mű, a Sárga kabát feldolgozása, melyről így beszélt maga Lehár Ferenc. Ez egy régi darabomból, a Sárga kabát című operettből készült, és miután a téma nagyon érdekelt, olyan kedvel dolgozom rajta, hogy azt hiszem, ez az operett életem legsikerültebb munkája lesz. Általában mindazon operettjeimet, amelynek pályafutását a háború megakadályozta, újra átdolgozom és előadom. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen az operettből Szucsong belépője, énekel Löblan Győző. Túl az Operencián.

0: simongolim, alkonyat felé, tele van már a fén lizsé.
1: Minden pódi már kinyílt, átfestették a ringlispilt, 30 perc szól, s a vitéz

0: A víztoronynál csak tanacsók minden padon.
1: S a kiskocsmákban új lipa sült az asztalon.
0: Buda!

kedves hallgatóink, Fényes Szabolcs és Széchény Mihály Rigó Jancsi cím operettjéből Petre Zsuzsa, Korondi György és Rátonyi Róbert énekelte a Budapest, Budapest, te csodás című dalt. A folytatásban Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Helycigány Domoszlai Sándor előadásában. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást kívánunk!

csak a földön maradnának ezekkel a legújabb divatokkal, de egy plérió nevű fantaszta akad, kéttel repül a nap tüze alatt, megesik, hogy leesik, én nem értem ebben mi a sík.

Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A Szegedi Nemzeti Színház 2025. március 28-án mutatta be Kálmán Imre nagy sikerű operettjét, a Marica grófnőt, Koltai M. Gábor rendezésében. A fülbemászó dallamokkal és szenvedéllyel átszőtt klasszikus operettet csütörtökön és pénteken újra láthatja a szegedi közönség. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig jöjjön az operettből a Szép páros Kolozsvár. Énekel Bojtos Luca, Széles Flóra, Laki Péter és Dénes Viktor.

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a héten műsorunkban Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjét mutatjuk be Önöknek. Nem sokára híreket mondunk. Majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő Dészabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kíván Önöknek a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tarnai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkös napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
1: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
2: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
3: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
1: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTV a YouTube csatornáján.
5: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanazon a napon történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter ma kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására, egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Magyar Péter reményét fejezte ki, hogy a legszebb idők köszöntenek be a lengyel-magyar kapcsolatokban. Sándor Zsolt altábornagy lesz az új vezérkari főnök. Katonaként a szakasz parancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is. Így mutatta be a vezérkar új főnökét a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus feladatként jelölte meg a haderőbe vetett bizalom helyreállítását és az emberekbe vetett hit visszaállítását. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Az első egyeztetésen több miniszter köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Varga Mihály szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke, az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Lakástűzben halt meg egy idős férfi Máté Szalkár. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lángok a családi ház fürdőszobájában csaptak fel, ahol kerékpár, akkumulátor és ruhanemű kapott lángra. A tűzoltók ebben a helyiségben találták meg a férfit, aki már nem tudtak segíteni. A tüzet valószínűleg a zárlatos akkumulátor okozhatta. Kínában legalább 18-an meghaltak az ország déli és középső térségeit sújtó heves esőzések és áradások következtében. A villámárvizek, földcsuszamlások, lakott területeket érintő áradások miatt iskolákat, üzleteket zártak be, akadozik a közlekedés, több térségben a lakosok ezreit kellett kitelepíteni. Idehaza túlnyomóan napos idő várható, holnap kevés lesz a felhő, délután helyenként egy-egy zápor zivatar kialakulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok közé melegszik a levegő. A pontos idő 19 óra 4 perc.
5: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
7: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása, egy órás zenei összeállításunk már is kezdődik. A Villányi Pince soron címmel hamarosan Kész József hallgatója szól, Tarnai Kis László és Ifja Bergi Béla zenekarának előadásában. Majd archív felvételről Ifja Berkes Béláék muzsikálnak, Blaha Lujzának. Két dalt is hallhatunk tőlük. Végigmentem az Ormódi temetőn, és vékony deszka kerítés. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok, maradjanak velünk, ha tehetik.

annyi mindent kitaláltak. Ezzel a csárdással folytatjuk. Ez Horváth Zoltán és Zé Horváth Gyula szerzeménye. Szentendrei Klárának Rögvest, a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái muzsikálnak. Utána pedig a 2023-as esztendő életműdíjasát, Bokor Jánost halljuk, a Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa című friss előadójaként.

hogy azt is felkonáljuk, mert addig a hűtlenséggel nincs semmit is csináljuk. Itt majd a már az ideje,

0: hagytál.
1: Szerdahely János és Heródek Sándor név frisse szólt. A folytatásban Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk. Hozunk egy Devecserit, majd egy Badacsony Tomait. Először Budai Beatrixot hallgathatjuk Danyi Lőrinc zenekarával, Hiába süt a világra, majd Volli István 100 forintnak 50 a fele című nótája következik, Buch Tibornak Miskolci Balogh Zoltánék játszanak a 2026-os felvételen. Aztán csendül a nóta, ahogy Kéler Béla és Adorján Sándor megírták, és ahogy azt Somogyi Erika énekli, Johann Jánossal és zenekarával.

0: hova.
1: Szőke kislány, csit, csit, csit, sugok neked valamit. Viseld magad szépen, elveszlek a héten.

0: azt föl leszünk az égben. Egy kicsi.
1: Most aztán nagyon halkan, hogy mini.

0: mondtam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám azt, hogy meg egy nyúl. Ugrotni a zöld leveles bokorba. Azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám azt, hogy meg egy nyúl. Ugrotni a zöld leveles bokorba.
1: Ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a főjegyző, a már.

0: Szereti, szereti, a faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti. Elbűz meg a segédjegyző, szereti, szereti, a másik meg a kapuban neveti.
1: Pereszteki, tudja
2: bele,
1: milyenek?
2: Záróra, uraim, záróra. Záróra, Mártuska, mi a nótája?
1: Semmi.
2: Semmi? Hát akkor

az imént hallott közel 6 percben Bilicsi Tivadart, Csákányi Lászlót, Fónai Mártát és Ifjabb Magyar Imre zenekarát hallhattuk. 1978-ban készült a felvétel. Előtte egy 2018-as szólt, Kerti Zsigmond Lajos és Kubányi György adásából készült a felvétel Kalinánikővel, Dócs Péterrel és Tordai Zoltán zenekarával. Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsök Prímásunk, ahol nem sokára Kis Károly dalol, Háborog a Balaton. Szántó Ferenc és B. Batú Anna dalát Lakatos Antal zenekara játsza el. Egressy Béni dallamaival egy Petőfi Sándor vers is elhangzik, itt és most Hull a levél a virágról, Smidélius Éva következik, és Toki Balogh Ernő zenekara.

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Muskátli virág, szeretőt keresek, és paprikasó. Ezek a dalok következnek, Hevesi József és Marcali Frigyes frissét például Kovács Apollónia énekli majd el nekünk, még Dóci József csárdását Kalmár Magdától hallhatjuk. Cserkuti Sándor andalgóját Szóka Júlia énekli ifja Berki Béla zenekarával. Ez a felvétel 2022. januárjában készült a Duna Televízió Jó ebédhez szól a nóta című műsorában. De a sort természetesen a hallgatóval kezdjük, mely Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeménye, és amely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Már is Kalcagi János következik, és Németh Csicsó József együttese.

0: lesz talán.
1: Nem sokára egy újabb Dankó rádiós díjazottat hallhatunk itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Ő pedig nem más, mint Tolnai András, aki 2024-ben vehette át a Magyar Nóta díjat. A művész úr két dalt is énekel, 100 forintos bankó volt a lajbizsebben, és nem zörög a haraszt. Mindkét esetben, hiszen egy felvételről van szó, Balázs Józsefé zenekara muzsikál. Előtte azonban jöjjön Kalmár Tibor hallgatója, ne szígyatok soha engem, és a Nóta egyik kiváló tolmácsolója, Szőlősi Emese, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál.

Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai adásunk. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket az elmúlt egy órában is a Dankó rádiót hallgatva. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi. Jól lehet, én most búcsúzom, és a hús csak prímás nem sokára véget ér, de a Dankó rádión egész nap megtalálhatják a kellemes muzsikákat. Zufriedenheit, ezzel a dallal búcsúzunk, valamint Lakatos Miklós zenekarával. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Posvai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Lengyelországba utazott ma Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakkóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Holnap már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökségi elképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, hogy leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök a Fehérháznál tartott rögtönzött sajtótájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, de az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, hogy nem fogja megengedni, hogy Irán nukleáris fegyver birtokába jusson. A holland óceáni áron kitört hantavírus járvány nyomán szakemberek csapdákat helyeztek ki rágcsálók befogadására abban a dél-argentin kikötővárosban, ahonnan a hajó elindult, valamint a tűzföld más területein. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az ottani rágcsálók az andoki vírustörzs hordozói-e. Ez eddig az egyetlen olyan hantavírustörzs, amely igazoltan terjed emberről emberre. És végül az időjárásról. Túlnyomóan napos idő lesz holnap, csak kevés felhő lesz az égen. Délután helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban. Már a munkatársaim nevében is köszönjük, köszönöm figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. A népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Népzene a Kárpát-medencéből.
2: Népzene a Kárpát-medencéből. Legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Éri Márton vagyok. Önök a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják, melyben műsorunk mai vendége Mohácsi Albert, a Dűvő együttes nagybőgőse mutatja be, zenésztársával, Nagy Zsolt Brácsással közösen jegyzett, 2022-ben megjelent 14 banda Üzenet című albumát. Zenei összeállításunkban e legendás lemez felvételei szólnak. Ugyan a 2004-ben napvilágot látott 12 banda Erdély ország című album és a mai műsorunkban bemutatásra kerülő 14 banda Üzenet című nagylemez megjelenése között mintegy 18 év telt el, mégis a borítóról ránk tekintő mosolygos arcok, mintha ez idő alatt semmit sem változtak volna. Felmerülhet azonban a hallgatóban a jogos kérdés, hogy mégis hogyan is lehetséges az, hogy a népzenében a kíséretért, azaz a harmóniáért és a ritmusért felelős Brácsás és Bőgős kizárólag kettesben muzsikáljanak végig egy albumot. Hol marad akkor a dallam, mint az egésznek a legfőbb összetevője? Mindenkit meg kell nyugtatnom azonban, hogy természetesen erről a lemezről sem hiányoznak majd a kiváló szólisták, és a prímások és a fúvósok játéka mellett zenehallgatás közben az éneket sem kell majd nélkülöznünk. Szerény számításaim szerint ugyanis Nagy Zsolt és Mohácsi Berci mellett mintegy 30 népzenész és énekes közreműködik az albumon. A 12 banda által megteremtett hagyományt követve a 14 banda is keretes szerkezetű, és akárcsak elődje, ez a lemez is egy-egy irodalmi idézettel kezdődik és zárul. Ezúttal azonban Blaskó Péter helyett Lázár Csaba színművész ad elő válogatott részleteket Kós Károly Régi Kalotaszeg című örökérvényű művéből. A lemez gerincét ez alkalommal nem az erdélyi gyűjtések, hanem Magyarország és a Felvidék tájegységeinek és a velünk együtt élő nemzetiségek zenéi adják. A két kísérőzenész és testi-lelki jóbarát, akik lassan 40 éve muzsikálnak együtt, ezen elgondolás mentén választották maguk mellé a táncház mozgalom legkiválóbb előadó művészeit, és tudásuk legjavát beleadva, így módon hoztak létre egy változatos lemezanyagot kedvenc gyűjtéseikből és zenéikből. Nagy Zsolt népzenész, Brácsás, zenei tanulmányait klasszikus klarinétosként kezdte Békés Csabán. 1980 és 88 között a Barbóz Sándor vezette Békés Banda tagjaként muzsikált, mely együttessel 1982-ben elnyerte a népművészet ifjú mestere kitüntetést. 1988-tól kezdve oktat népi Brácsát és népi furuját a budapesti Nádasdy Kálmán művészeti és általános iskolában. 1992 és 2000 között a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán volt Brácsa tanár, jelenleg pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszakának oktatója. Nevéhez számos jelentős gyűjtés, népzenei kiadvány és lejegyzés fűződik. Évtizedeken át volt meghatározó zenésze a legendás Méta együttesnek, majd 2008-tól kezdve oszlopos tagja lett a Dűvő zenekarnak. Műsorunk mai vendége a nagybőgőn, csellón, kobzán és ütőgardonon is kiválóan játszó Mohácsi Albert, zenei pályafutását a Bonyhádi Szélkerék együttesben kezdte, majd 1989-ben Salamon beállt a prímás felkérésére csatlakozott a Méta együtteshez. Jelenleg a Duna Művész Együttes Göncöl zenekarának hivatásos zenésze, emellett szintén tagja a Salgó-Tarjáni illetőségű, nemzetközi porondon is sokat bizonyított, és méltán az egyik legnépszerűbb hazai népzenei formációnak számító Dűvő együttesnek. Számos szakmai díj és elismerés kitüntetettje. 2021-ben munkásságát a Magyar Állam Arany Érdemkereszttel jutalmazta. 1992 óta tanít a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában, 2018-tól pedig egyúttal a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium oktatója is. E legendás párosnak magam is hálával tartozom. A 90-es évek közepén Zsolti és Berci gyakran muzsikáltak a budapesti táncházakban. Egy-egy ilyen zenélés alkalmával pedig megtiszteltek azzal, hogy hol csellóval, hol pedig Brácsával engem is bevontak a játékba. Pontosan tudták ugyanis, hogy ezt a zenét igazán csak első kézből a táncmulatságok alkalmával lehet a legkönnyebben elsajátítani. Mohácsi Albert népzenészt, a Dűvő zenekar és a Duna Művész Együttes nagybőgősét hallják.
1: Népzenét én 1985-ben kezdtem tanulni, illetve gyakorlatilag akkor találkoztam vele igazából élő formájában először. Bonyhádon nőttem föl, ott jártam középiskolába, és egy gimnáziumi osztálytársam mondta, hogy a Várajai Népi Együttesnél bőgős kerestetik. Én akkor gitároztam, hosszú hajam volt, és Van Halen szólókat próbáltam megtanulni valami kevés sikerre. Nem mondom, hát próbáljuk meg, hát nem lehet az olyan nehéz, hát de mint kiderült, 40 év alatt kiderült, de nehéz az, de bátrabb voltam, mint megfontolt, és két hét múlva már ott álltam május 1-én parasztgatjába, csizmanadrágba, bő ujjúinkbe, kalappal a fejemen, és azt se tudtam, hogy mit csinálok. Mai napig hálás vagyok Juhász Józsának, aki most a Bonyhádi műfáz igazgatója, mert ő vitt rá erre az útra, majdnem azt mondtam, hogy erre jégre. És aztán indult Bonyhádon táncházzenész tanfolyam, és ott ugye esténként a szombati tanítás után táncház volt, és amikor életem első táncházával lementem, akkor éreztem azt, hogy megérkeztem. Tehát az egész, ami ott volt, aztán felülírt minden rockzenét és egyéb korábbi dolgot. Aztán azok később összeértek, mert csináltunk rockzenészekkel, fúziós zenekart, vagy nem tudom mit. De mindez, szóval ez volt a kezdet. Bonyhád, Szélkerék zenekar. Utána elkerültem először katonának, majd egyetemistának Pécsre. Ott Bergics Lajos hóna alatt tevékenykedtem, ha lehet ilyet mondani. És ott találkoztam Salamon Beával. A tanárképzőn volt valami buli. Akkor úgy brácsázgattam, és bőgözgettem, és még nem tudtam, hogy mi lesz. És ott abban a buliban brácsázni kellett. Egész jól lement, ott mindenféle dolog. Hát jó, mondta be, de azért az én brácsásom sokkal jobb, és hogy majd jönnek le Pécsre koncertezni valamikor tavasszal, menjek el. Elmentem, beültem bőszen az első sorba szúrós tekintett, hogy na, jönnek a pestiek, majd mi lesz itt. Ugye addig a Téka meg a Muzsikás, ez a kettő volt, akit úgy országosan jobban lehetett ismerni, és akkor voltak Téka rajongók, Muzsikás rajongók, vicces volt, és lement a koncert, és táncház mondták, hogy álljak már be. Hú, hát az elég kis tudás volt még akkor, de mondták, beállom. Aztán volt valami somogyiszerű, egy széki, nem tudom micsoda, és akkor a végén megkérdezték, hogy volna-e kedvem Budapestre menni, ha hívnának bőgözni. De akkor még nem volt szó zenekarra. Hát mondom, én ugye egyetemista vagyok, át kéne jelentkezni, biztos megoldható, hát nem lenne külön. Na jó, és hogyha méta lenne az a zenekar? Hát fejvakarás, gondolkozás, aztán végül is igent mondtam, és így kezdődött az egész. A Zsoltival is gyakorlatilag azon a napon ismerkedtem meg, és akkor innen datálódik ez a most már 37. éve tartó kapcsolatunk. Már rögtön azon a nyáron egy színházi produkcióban elkezdtünk dolgozni. És akkor onnan kezdve jött minden. Táncházunk volt, a Kertész Tánc Együttest kísértük, együtt tanítottunk Budafokon, aztán a Nyíregyházi Főiskolán, gyűjtőutak, az Állami Népi Együttest, tehát utána ugye a Métából 2008-10 körül átigazoltunk a Dűvőbe, az azóta is tart. A Rúz testvéreket viszont még régebben ismertem meg, mint a Métásokat, vagy akár a Zsoltit, mert azon a bizonyos 86-os kezdetű bonyhádi tanfolyamon ők is ott voltak. Igaz, hogy ők nem tanulni jártak, mert akkor ők már az elég jónak számítottak, hanem csak a vizsgára jöttek, meg egyszer-kétszer így megmutatták az arcukat, de hogy gyakorlatilag őket már előbb megismertem, és akkor több visszatérő hullámban, amikor náluk így tagcserék voltak, akkor fölmerült a Zsolti neve is többször is, tudom, meg az enyém is egyszer-kétszer, és aztán valahogy 2008 körül értek össze úgy a szálak, hogy a Métának akkor úgy nem ment annyira, nem is nagyon láttuk, hogy mi lesz a kifutása a dolognak. Ők meg hívtak, nagyon hívtak, és akkor éreztük magunkban, és akkor 40 éves voltam, éreztem még bőven annyi erőt magamban, hogy na akkor megpróbáljuk. Emlékszem, Bonyhádi Népzenei Találkozón októberben volt az első ilyen nagyobb koncert megnyilvánulásunk, és egy volt tanítványom ült a nézőtéren, és mondta, hogy ott állt négy ember a színpadon, két zseniális krúz, akik tényleg nagyon jól csinálták a dolgokat, ott volt egy nagyon jó kíséret, tették a dolgokat, és a kettőnek semmi köze nem volt egymáshoz. Hát eltelt egy két év körülbelül, amire úgy összeszoktunk, és azóta természetesen a tizen nem is tudom hány év alatt már tényleg ugyanaz van, hogy a szeme villanásából látjuk, hogy a másik mit akar, merre közlekedünk, meg mi lesz.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című adását hallják, melyben mai vendégünk Mohácsi Albert népzenész, a Dűvő Zenekar és a Duna Művész Együttes nagybőgőse mesél nekünk a 2022-ben megjelent 14 banda üzenet című albumáról. Zenei összeállításunkban a legendás lemez felvételei szólnak.
1: Minden mindennel összefügg, ugye a 14 bandának volt egy előzménye, a 12 banda, ott az volt a koncepció, hogy csak erdélyi zenék legyenek rajta, olyanok, amikhez még nagyon sok személyes élmény kötődik, tehát ismertük azokat az öreg hagyományőrző zenészeket, akik kezén ez a zene megmaradt, és mi is első kézből tanulhattunk tőlük. A 14 bandán meg nem is az volt, hogy ami az elsőről kimaradt, hanem itt tudatosan kis Magyarország és felvidék zenéi, illetve hogy szerkesztgettük a lemezt, az is bejött, hogy akkor a magyarországi nemzetiségek zenéi is legyenek rajta, illetve a magyar nyelvterület, mert azért talán a legészaki pont az Sáros megye, ahonnan muzsikálunk, krucenákat döntően, meg friss csárdást hozzá. Na, az például még nekem egy nagyon nagy, korábban titkos, most már nem titkos kedvencem, úgyhogy azt is nagyon-nagyon szeretem. Hogyha a 14 bandáról meg kellene jelölni három számot, akkor az egyik biztosan a gömöri összeállítás lenne, amit ugye a Krusz testvérekkel és Agócs Gergővel muzsikáltunk. Pont a gömöri zene volt az, amit előtte mi nem nagyon játszottunk. Tehát ez teljesen egyértelmű és természetes, hogy nem tudhat minden prímás mindent. Úgyhogy a Salamon Beának is megvoltak azok a zenék, amiket szeretett, meg nagyon jól tudott is. A gömörivel ő nem foglalkozott, ő helyett inkább Szatmárit játszott. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor mi kezdtük, vagy amikor én kezdtem a 80-as években, akkor elég volt 4-5 féle zenében úgy otthon lenni. És ahogy aztán jöttek a divatok, meg ugye nőtt a tudás, egyre több zenekart már úgy értem, hogy falusi zenekart felfedeztek, fölgyűjtöttek, akkor nekünk volt esélyünk azokat egyesével megtanulgatni, így fél év, egy év alatt. Emlékszem a Boncidai, Szilágysági, Mékeréki, nem is tudom már mi minden. Zárójeles megjegyzés, hogy a mai fiatal zenészeknek szörnyű dolguk van, mert nekik most kéne azt a 40 fajtát rögtön tudni. Na mindegy, és például a gömérével mi nem foglalkoztunk, és akkor a Dénesék mellett, meg hát ebből aztán kaptunk tényleg olyan dózist, hogy nem kellett több. Tanítványokon látom szintén, hogy szélsőséges a hozzáállás. Valaki vagy szereti, imádja a gömörit, van, aki meg nem szereti, mert szokatlan. Tehát hiába ismersz más észak-keleti zenéket, egyszerűen nem hasonlít semmihez, és nagyon el lehet benne tévedni, így kísérő zenészként mondom ezt, de ha megismered, akkor ugyanúgy jársz vele, mint bármi mással, hogy akkor meg csak imádni lehet. Igen, a Nagy Daróczi összeállítás anyagát, azt mi csak felvételről, videóról ismerjük, az egy 90-es évek elején készült felvétel, de nagyon megkapott ott minket, ha már ugye banda lemez, banda van a középpontban, ahogy ők harmonizálnak, és ott az a, nem tudom a rendes nevét, a Kasus Bece nevű brácsás volt, teljesen városi magasságokat elérő harmonizálás, viszont abszolút táncszerű ritmizálás, tehát szerencsés ötvözet, hogy nem nő egyik a másik fejére, és egy balkezes bőgös volt ott, mindig furcsa dolog nézni, hogy hol van a fent és hol van a lent, így vonóügyileg, de az nagyon-nagyon megtetszett nekünk, és ott egy remek tárogatossal muzsikáltak, annyi ötlet volt, hogy többen megcsinálták ezt, tehát letanulták szépen a harmóniákat,

betűl eljátszottál. Egy ötletünk volt, hogy akkor ne tárogatóval kezdődjön, és beszáll a zenekar, hanem elindul a harmónia menet, és mikor már senki nem tudja, hogy mi van, akkor beszáll a tárogató. Szerencsére ő tudta, hogy hol van, és akkor ebből meg megcseréltük a sorrendet, hogy nem frissel van vége, hanem hallgatóval. Emiatt aztán Seres Vilitől kaptunk is hideget, meleget, hogy hát azt nagyon nehéz volt úgy eljátszani, hogy megvan a friss csádás, tényleg kijátsza magát, és utána a nagy levegő, és szépen belassulni, visszahozni az egészet a földre, de szerintem működik ez így is. Ugye megint csak vissza kell utalnom, a 12 bandánál azért volt egy kicsit a mindent megmutatás vágya, és akkor szépen nem is, hogy túl, de azért gazdagon ki van muzsikálva. Itt ezen a 14 bandán ugye a cigányság kultúrája nyilván megkerülhetetlen, úgyhogy mi is szerettük volna, hogyha van egy ilyen szám, és itt Szilvási Pistivel jól egymásra is találtunk, hát régi ismeretség meg barátság van, és vettük a bátorságot, hogy a szám közepén, nem röviden, a 8 perces szám, legalább 2-3 perc, ami egy lemezen nagyon sok idő, csak énekszóra cigány hallgatók mennek. Láttunk erre szép példákat falusi mestereinktől, hogy háttérbe tudnak húzódni, például amikor Fodor Sámuel Netisanyi beállt Nonika Miklós mögé tercelni. És mi is azt mondtuk, hogy egyszerűen ott helyen van, és akkor hiába mi lemezünk, hiába ez is egy bandalemez, ott bizony csak ének lesz, és szerintem jól döntöttünk, mert ez egy nagyon szép pillanat ezen a lemezen.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című adását hallják, melyben mai vendégünk Mohácsi Albert népzenész, a Dűvő Zenekar és a Duna Művész Együttes nagybőgőse mesél nekünk a 2022-ben megjelent 14 banda üzenet című albumáról. Zenei összeállításunkban e legendás lemez felvételei szólnak.
1: Tehát ugye a mémek, meg a ilyen AI generált, nem tudom, tartalmak korát éljük, és hát nem tudom, szerintem ez a megbecsülés egyik jele, hogy már rólunk is vannak mémek, és csináltak egy ilyen mémet, hogy ott vagyunk 80 évesre öregített fejjel, és akkor 26 banda, ezen kacaráztak egy darabig a internet népei, de nem lőttek nagyon mellé, mert Zsolti körülbelül 2-3 hete mondta, hogy figyelj már, elkezdtem gondolkozni, mondom, ne. De egyébként be kell valami, nekem is járt már ezen az eszem, hogy talán még egy beleférne, de már nem úgy, hogy akkor 16, hanem talán ez, most ez a munkacím, hogy még 10 banda, alcím utoljára, vagy nem tudom, tehát próbálom tréfásnak lenni, de az az igazság, hogy amikor 12 banda elkészült, egy-két évre rá megvolt már ennek a 14 bandának is 80%-ig a váza. Aztán változott, hogy ki mit játszik meg, hogy konkrétan mi lesz benne, de még mindig úgy érezzük, hogy van valami, amit még nem sikerült elmuzsikálni, és érdemes lenne, úgyhogy már elkezdődtek így az ötletelések. Ugye mindkét lemezen elhangzanak irodalmi idézetek, a 12 bandán Vörös Martinak a Csongor és Tündéjéből az Éj monológia, Blaskó Péter előadásában. Annak az a története, hogy a Veszprémi Színházba jártunk mi 4-5-6 évadon át még a Méta zenekarra, és ott a Csongor és Tünde volt az egyik darab, amiben játszottunk. Rossa László tanár úr vitt minket oda, és ajándékozott meg minket is, meg a közönséget is a remek zenékkel. És hát abból ment szerintem vagy 40-50 előadás, és nekem van egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy elkezdem tudni a darabokat, tehát a 10. után már súghattam volna bárkinek, és ugye az Éj monológiát is annyiszor hallottam, hogy egyszerűen befészkelt így a bőröm alá, és valahogy nem tudom, ezért nálam összeért, és akkor elővettem, megnéztem, hát rengeteg régies nyelvezetű fordulat van benne, és azokat így kiszedegettem, hogy azért mégis maradjon egy történet, amit 3 részre lehet bontani, és hogy a mai embernek is mond valamit. És hogy mit mond? Azt mondja, miért mi ezt az egészet csináljuk. Hogy ne az a kietlen, csendes lény nem lakta éj legyen. És ezt nagyon sokan dicsérték, néhányan kritizálták is, hogy hát na most miért van az, hogy szöveg, mindig meg kell hallgatni a szöveget, miért abból indul a zene, miért nem lehetett ezt különvenni. Hát mégiscsak tanáremberek vagyunk. Higgyétek el, hogy jó lesz ez, hát ha nektek is beül egy kicsit. 14 bandánál meg előbb volt meg, hogy mit szeretnék, megint csak nem ideológia, hanem üzenet szinten, azért is lett üzenet az alcíme a lemeznek. Ott tudtam, hogy Kós Károly régi Kalotaszeg című 1911-es munkájából válogattam részleteket, megint csak arról, hogy miért kell ezt csinálni. Nem baj azt szerintem, hogyha összeérnek ugye a különböző művetségterületek, ugye a táncszáz mozgalom kezdetekor színészek, rendezők, költők, írók, stb. Együtt mozogtak, és a táncszáz az egy egészen más dolog volt, mint ha egy közművelődési fórum volt, ha úgy tetszik. Ezt most kezdik megint sokan visszasírni, illetve fölélezgetni, szerintem teljesen jó. Na mindegy, és Kós Károly nagyon korán, tehát több mint 100 éve elmondta már, hogy miért nem kéne abba hagyni ezeket a dolgokat. Úgyhogy szerintem abszolút van helye ennek is azon a lemezen, hogy a harmadikon mi lesz, azt még nem tudom.

0: Az üzenet nem az enyém, hanem apáinké, akik az én számmal beszélnek hozzátok. Elmúlott dolgokról nektek. Mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és rombolni mindent, ami régi. Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember. Tudom, hogy sokan nem fognak szívesen hallgatni, mert manapság nem szokás az ősökről emlékezni. Sokkal könnyebb idegen kultúrák levetett vagy kölcsönkért ruháiban feszíteni és lenézni, ami a miénk. Így lehet dicsőséget szerezni, hírt, nevet, mindent. És kacagni való, aki szegény, ügyefogyott ősök munkáin rágódik bízó hittel. Kacagni való az, aki nem akar idegen uraságoktól levetett kultúrával élni. De lesznek tán olyanok is, akik dadogó beszédemből megértik, amit akarok. És azoknak szól üzenetem.
1: Kedves hallgatóink! A Dankó Rádió népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című műsora lassan a végéhez közeledik. Mai adásunkban Mohácsi Albert népzenész, a Dűvő Zenekar és a Duna Művész Együttes nagybőgőse mesélt nekünk kalandos életéről és a 2022-ben megjelent 14 banda Üzenet című albumáról. Zenei összeállításunkban a legendás lemez felvételei szóltak. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Éri Márton. Hamarosan egy újabb legendás lemezzel jelentkezünk.

0: Inforádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Május 19-e kedd van, indul a Népek dalai, a világzenei válogatás. Minden este 3 órán keresztül beutazzuk az egész földet. A héten különösen sok zene szól, a hét előadójától, a kubai Buena Vista Social Clubtól. Aztán fókuszban a héten Argentína, sok-sok érdekességgel a helyiek mindennapjairól, meg kiváló ottani világzenéket is hallhatnak nálunk. Kellemes rádiózást mindenkinek. A mai programot Nagy-Britanniában kezdjük, aztán szól zene Perúból, Hollandiából és itthonról is, utóbbi a Borra való zenekartól. Elsőként tehát irány Nagy-Britannia, Joshua Burnside 2025-ös felvétele következik, a Marching Round the

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Most jön a hét előadója, a kubai Buena Vista Social Club. Sok érdekességet mesélünk róluk egész héten, és mindjárt jön egy újabb kiváló zene tőlük. De először hadd meséljek az egyetlen asszonyról a csapatból. Az egyetlen asszonytól, aki felbukkant a Buena Vista Social Club idős urai között, egy kicsit tartott Ry Cooder, a 97-es lemez producere. Nem az adottságaitól természetesen, hanem hogy nehezebb lesz megtalálni azt a csomópontot, amely a nép és a populáris zene felől egyaránt megközelíthető, mint az ugyancsak bolero énekes Ibrahim Ferrer esetében. Szóval az egyetlen asszony Omara Portuondo az 50-es években tündökölt, a havanai Tropicana kabaréban táncolt, később Nat King Cole és Edith Piaf társaságában is turnézott. Micsoda társaság lehetett. És mint Wim Wenders filmjében elmesélte, gyerekkorában a szüleitől tanulta azt a dalt, amelyet aztán a Buena Vista is rögzített. Ez a Beinte Anyos. Ezt is hallhatják a héten nálunk, de most egy másik következik a Dankó Rádióban, de ez is Buena dal, a Candela. Buena Vista Social Club, most a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják a Népek Dalai szól a Dangó Rádióban. Egész héten Argentinára figyelünk rengeteg érdekességgel, és persze kiváló argentin világzenékkel. A nálunk is bemutatott, sőt egyes részleteiben itthon forgatott Madonna filmből, vagy a népszerű musicalből is ismert Eva Perón, Argentinában ma is élő legenda. Minden túlzás nélkül állítható, hogy élete kész regény volt. A szegény sorsú színésznőből a szentélyavatás küszöbén álló kultuszlényig felívelő, majd hirtelen kihunyó pálya nem véletlenül ihletett meg számos írót és rendezőt. Evita a háromszorosan elnökké lett Juan Domingo Perónnak volt a második felesége. Perón kormányzását ugyan mind a mai napig vegyesen ítélik meg, az azonban alig ha vonható kétségbe, hogy az argentin politikai életnek meghatározó személyisége volt. Sokak számára máig példakép, hiszen Perón egy teljes politikai rendszer meghatározó figurája volt, általa alakult ki a peronizmus. Az elnök politikai karrierjének legfontosabb és leghűségesebb támasza felesége Evita volt. Kultusza a mai napig él, talán azért, mert az Evita rajongás nem öltött olyan hivatalos formát, mint Peroné. Sokkal személyesebb volt annál, és amíg egy politikai szimbólum akár hamar feledésbe is tud merülni, a mélyebb érzelmek szívesebben tovább élnek olyan valaki iránt, akit életében csak szentnek tartottak, halálával viszont mártírrá vált. A szívről szól a következő argentin világzene, Federico Aubele felvétele ez, a Corazón.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Gotta get home. A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai, benne pedig hazai muzsikával folytatjuk. Énekel nálunk már is Branka, vagyis Básics Branka, magyar-szerb származású zenész, egy vibráló, színes személyiség és énekesnő. A színpadon hatalmas szenvedéllyel és erővel énekel, ugyanakkor képes olyan lágy és finom hangokra, amelyek a legkeményebb szívig is elérnek. Az énekesnő édesapja szerb, édesanyja magyar, így ennek a két hagyománynak az ölelésében nőtt fel. Nem meglepő, hogy a későbbiekben ez a kettősség nem csak a mindennapjait és életét, hanem egész zenei világát is áthatotta. Ez vált legfőbb inspirációjává, művészi hajtóerejévé. Emellett a művészi munka mellett nagy jelentőséget tulajdonít saját szülőfaluja Szigetcsép és a magyarországi szerb nemzetiség népzenéjének és ennek ápolásának, továbbadásának, újragondolásának. Saját gyűjtései alapján írta meg szakdolgozatát a Szigetcsépi Szerbek Népdalai címmel, és fáradhatatlanul dolgozik ezeknek a népdaloknak az újjáélesztésén, ezért előszeretettel veszi fel repertoárjára ezeket, és készít belőlük saját feldolgozást. 2016-ban a szakma Junior Prima díjban részesítette, ezzel támogatva a további művészi törekvéseit. 2022-ben jelent meg első szólólemeze, erről következik most egy dal, íme Básics Branka, vagyis csak simán Branka. A daltőle most a

Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy Algír formációval.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Ma is éjfélig tart műsorunk, nem sokára szól egy újabb dal a hét előadójától, a Buena Vista Social Clubtól. Kalandozunk a héten sokat Argentínában, megismerjük a helyiek hétköznapjait, és különleges muzsikák szólnak a dél-amerikai országból. Most pedig irány Algéria, utána nigériai világzene szól nálunk, majd Skóciába ugrunk, és ezt követően hazai világzenét adunk Lakatos Mónikától és a Cigány Hangoktól. Elsőként akkor Algériából az Imárhán zenekar vadonatúj 2026-os felvétele következik, a

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalait. A hét előadója következik most a kubai Buena Vista Social Club. Rengeteg érdekességgel a formációról és kiváló muzsikákkal is. Amikor Wim Wenders leforgatta Oscar-díjas filmjét a Buena Vista Social Clubról, nem ismerte ezeket a muzsikusokat. De, mint mondta, azonnal megragadta finomságuk, könnyedségük, őszinteségük és életszeretetük. És úgy látta helyesnek, hogy ha nem egy hagyományos dokumentumfilmet készít. Azt mondta, nem akarta elkülöníteni Ruben Ferrer és társai életét a zenétől. Ez a zene olyan gazdag és annyira tele van az élményeikkel, hogy nem lehet szétválasztani. Inkább kreált a filmhez egy külön bejáratú műfajt. Ez lett a musica mentari. Mint mondta, ezek az idős emberek nem beszélnek nekünk a kubai politikáról, és végképp nem panaszolják el hosszas mellőzöttségüket. Inkább azt tartják fontosnak elmondani, hogy itt születtek Kubában, és ez volt az apjuk hazája is. Akkor kezdtek játszani, amikor ők még éltek már, mint a felmenőik, és semmi nem szebb a kubai zenénél, és külön megtiszteltetés számukra, hogy a többiekkel együtt játszhatnak. Na így állt a világhoz a Buena Vista Social Club zenészeinek többsége. Íme egy dal tőlük, Maria Teresa Vera szerzeménye, ez a Beinte Años a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ezen a héten nagyon sok érdekességgel a távoli Argentínáról. Sok különleges dolgot tudhatnak meg a dél-amerikai országról, és argentin világzenékkel halmozzuk el önöket. Argentína a föld 8. legnagyobb országa. Változatos tájai nyomán méltán hívják a 6 kontinens országának. Óriási kontrasztok jellemzik. Keleten hatalmas kiterjedésű síkságok, a pampák, nyugaton az andok gleccserekkel szabdalt hegyvonulatai uralják a tájat. Éghajlata ugyanolyan változatos, mint földrajza. A legészakibb tartomány forróságától a középső országrész, azaz a pampák világának kellemes kontinentális klímáján át Patagónia hideg, szeles, szubantarktikus világáig szinte minden megtalálható itt. Argentináról azt is szokták mondani, hogy a legeurópaiasabb ország Dél-Amerikában. Ez nem is csoda, hiszen lakosságának túlnyomó többsége európai származású. Az argentinok majdnem fele Buenos Aires provinciájában lakik. Helyi világzenével folytatjuk most 2016-ból. Játszik az Otros Aires zenekar, persze tangót modern módon.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Balkáni muzsikával folytatjuk most a Dankó Rádióban a népek dalait. A következő dalszerző neve Linda Rukai, ő 6 éves korában már rajongott a muzsikáért. A közép-albániai Kavaja város szülötte, mióta csak beszélni tud, énekel, és nem is hiába kezdte korán a karrierépítést. Igen korán fel is figyeltek tehetségére, gyerekeknek szóló műsorokban lépett fel, majd 2006-ban már megalapította saját formációját. Aztán 11-ben Párizsba tette át székhelyét, ahol megjelent első szólókorongja Jam címmel. Ezt a lemez teljes egészében ő komponálta, és adja is elő klasszikus gitárral. 2016-ban ismét zenei tehetségkutató műsorban mutatta meg saját szerzeményét, amelyben az albán folyók, különösen a Valbona és a Viosza folyók szabályozása miatt előállt környezeti problémákra akarta felhívni a figyelmet. Albán muzsikával folytatjuk, Linda Rukai énekel, 2022-ben született a dal, amelynek címe magyarul A ruha, amit tegnap este hoztam.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió, a világzenei válogatással a népek dalait hallják. Következik a hét előadója, a kubai Buena Vista Social Club. A formáció által talán legszívesebben játszott műfaj a son, amely az egyik legjelentősebb kubai népzene és tánc. A kubai son a gyökere számos ma már elterjedt népszerű tánczenének, mint például a kubai salsa vagy a timba. Túl azon, hogy valószínűleg a legrugalmasabb latin-amerikai zenei műfaj, erőssége az európai és afrikai zenei hagyományok ötvezetéből ered. A son a 19. század végén keletkezett Orientében, és csak 1909-ben került Havannába a hadsereg katonáinak vándorlása révén. A son vegyíti a spanyol gitár és dalszöveg használatát az afrikai ütős hangszerek és ritmika alkalmazásával. Formáját a népdal, a refrén váltakozása jellemzi, amelyet triple, kisebb, magasabb hangú gitár, vagy bandurria, spanyol gitár kísér. Merev sémáját, vázlatát a kórus adja, amire a szólista improvizálja a refrént. Hallgassuk most a Buena Vista Social Club zenéjét, az ő egyik kedvenc műfajuk a son, és ez talán legnagyobb slágerük, amely világsláger is lett. Ez a Chen Chen, itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A Danko Rádió világzenei válogatása szól a népek dalai. Argentinára figyelünk egész héten, rengeteg érdekességgel a távoli országról, és persze kiváló világzenékkel. Ahogyan talán már említettem is, az argentinok nagy figyelmet fordítanak a munka mellett a kikapcsolódásra, a pihenésre is. Így nem csoda, hogy ünnepeiket is szeretik megélni, a családdal együtt szeretik tölteni ezeket a jeles napokat, és alkalom adódik rá bőven. A hivatalos világi ünnepek közül Argentinában a legnevezetesebb az 1810-es forradalom napja, május 25-én. A Malvinas napot, ami a Falkland szigetekért folytatott háborúnak állít emléket, június 10-én tartják. Kolumbusz napját pedig október 12-én ünneplik. Persze Argentinában is megtartják a karácsonyt, az újévet és a húsvétot is. Az argentinok az ünnepi asztalnál is megadják a módját. A helyi konyha különösen kedveli a húsokat, főleg a marhát. Legszívesebben a parrilládát, vagyis a kültéren sütött húsokat fogyasztják. Az ízeken némi olaszos hatás is érződik, ezt leginkább a fagylaltoknál tapasztalhatjuk. És akkor a következő világzenével ugorjunk Olaszországba is, hiszen egy argentin és egy olasz művész együttműködésének eredménye következik. Az argentin Melingo, az olasz pedig Vinicio Capossela. 2020-as világzenét hallgatunk tőlük, ráadásul egy görög szerző művét. A címe Camino y hablo solo, argentin világzene, most a Danko Rádióban.

Gera. Cafillo. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádió.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, írmuzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A Carnegie Halltól kezdve a Sydney Operaházig, a világ szinte összes híres színpadán fellépett már a most érkező benini születésű világsztár Angelique Kidjo. Dolgozott már együtt Santanával, Alicia Keys-zel, és gitározott már lemezén Peter Gabriel is. Saját bevallása szerint az egyik legnagyobb élményt az jelenti számára a zenén kívül, ha másokon segíthet. A többszörös Grammy-díjas énekesnő édesanyja, koreográfus és színházi rendező volt, így már kicsi korától erős női mintákat látott maga előtt, ez pedig mély nyomot hagyott benne. A mai napig járja a világot, hogy az elnyomott sorsú nőken segítsen, akiket a számára kedves dalokkal és zenékkel igyekszik kizökkenteni a nehézségekből. Következzen egy dal Angelique Kidjo 2018-as lemezéről, ez a Once in a Lifetime.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A Dankó Rádió világzenei válogatását hallották. Én búcsúzom és köszönöm figyelmüket, a himnosz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. A gyártás vezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila volt. Búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője, Szabó Tamást hallották.

zenerádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: más csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: A Keresztúri Nagyvásárból című hallgatóval már is elkezdjük mai 20 csak prímásunkat itt a Dankó Rádióban. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. Murgács Kálmán és Agyagfalvi Hegyi István dalát nem sokára Karcagi Nagy Zoltán énekli el nekünk. A 2022-ben készült felvételen Tordai Zoltánt és zenekarát is halljuk. Majd Szeretnék május éjszakáján címmel archív felvételről Balázs Árpád és Antal Iván dala hangzik el Kalmár Pál és Ifjabb Magyar Imre zenekarának tolmácsolásában. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

muzsikál. Aztán Szélkakas jár fenn a házon címmel Szántai Ildikó dalolja el Kerti Zsigmond Lajos és Heródek Sándor név frissét. Itt, és csak is itt, a Magyar Zene Rádiójában.

folytatásban Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk. Hármat is meghallgathatunk közösen, az első egy pomázi, a második egy budapesti, a harmadik pedig egy siófoki felvétel lesz. Ez utóbbi a Kálmán Imre szabadtéri színpadon készült 2018. június

etniusában, Kék Balaton és Balaton közepe címmel. Farkas Rozika dalol nekünk, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Előtte a Budapesti Thália Színházból és a 2015-ös esztendőből hozunk egy felvételt. Dóka Zsuzsával készítettük, és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával Bementem a patikába. Garami Béla és Heródek Sándorné csádása előtt azonban jöjjön egy hallgató, Bíró Attila és Erdélyi Mihály nótája, a Kék ne felejts. Már is Gáspár Annit és Miskolci Balogh Zoltán zenekarát halljuk.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig még mindig Húscsak Prímásunk, amelyet már is egy hallgatóval folytatunk, Kicsiny Piros Mézes Szívet. Ez a dal címe, amelyet Szász Kati énekel el, akinek Berki Péter zenekara muzsikál 2021-ből. Aztán Lányi Ernő csárdását Pere János énekli, Minek a szőke én nékem.

0: nincs.
1: Csárdás és Friss következik. A Friss Radics Béla dala. Azért a legényért nem adnék egy krajcát sem. Lakatos Sándor együttese játszik hamarosan Barabás Sári kíséreteként, de előtte még Magyari Imréjék muzsikálnak és Pallu Imre elénekli a Zöldre van a rácsos kapu festve című dalt.

Nótás kedvű volt az apám. A rózsabokor a domboldalon, az asszony, ha veszekszik, ez a kislány megy a kútra. Ez utóbbi dal egy friss Melis György előadásában hangzik el hamarosan. Előtte a csárdást Cselényi József énekli. A dal szerzői Cselényi Néfóti Frici és Murgács Kálmán. Az andalgó Hajnal Nikolettől szól. Ez Petőfi Sándor költeménye, melyhez a dallamokat Balázs Árpád írta, és ifjabb Berki Béla zenekara játsza el. Ez a felvétel és az ezt megelőző a Duna Televízióban készült a Jó ebédhez szól a nóta című műsorban. Most jön egy hallgató, Egri József tolmácsolásában, a prímás Tordai Zoltán, Jónás Géza zenekarának élén.

egyedül csak az a lassza gyerekszik. Maradjon, csak maradjon, békessébe az asszony. Mert ha felel, megkékül, az utóbb asszony hamar.

ültünk minden csókot, azt is, aki adta. Újvári Marikától szól hamarosan a hallgató, mely Horváth Zoltán és Zé Horváth Gyula szerzeménye. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való a felvétel, Nyári László és zenekara közreműködésével készült. Utána is ebből a műsorból hallunk majd egy dalt, Kis Angyal Ernő andalgóját Gáti Pál és Lendvai Ferenc zenekarának tolmácsolásában. Jaj, de szép kék szeme van magának! Nem volt szíved barna legény. Sárközi Béla és Csala Judit közös szerzeményét maga a művésznő énekli el, utána pedig Jákó Verát hallgatjuk Hevesi József és Herodek Sándorné frissével, Rózsa Felmon, Rózsa Bimbó.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai húscsök prímás végéhez. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó rádiót hallgatva. Ha ez így van, tartsanak máskor is velünk, sőt, tartsanak a folytatásban is. Jól lehet a húscsök prímásnak vége, de tudják, a Dankó rádióban egész nap egymást érik a kellemes muzsikák. Én most búcsúzom, de Lakatos Miklós és zenekara még marad egy kicsit, hogy játsszon önöknek, amikor a levél lehull címmel, aztán egy lassú csárdás hallható, és az Enikő friss. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. A népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Népzene a Kárpát-medencéből.
1: Népzene a Kárpát-medencéből. Legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora.